0: képei is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján a 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati-északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Az zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel.
3: Beugrok a Mariana háromba, le a Mariana háromba, le a Mariana háromba.
2: Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: senki sem.
1: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
2: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: három óra van.
1: Éjjel három óra van.
2: Nagyon erős az UVB sugárzás. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások díja. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Sulyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzait is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek. A legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de 40-esek is jelentős számban vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. Hozzátették a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte a Hungarometer ZRT. Az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a Délalföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakarap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Egyre inkább birtokba veszi a szubtrópusi légtömeg kontinensünk nyugati részét, ezzel több nyugat-európai országba is megérkezett az év első komolyabb hőhulláma. Az ibériai félsziget déli részén a legforróbb a helyzet, ahol pénteken néhol már 37-38 fokig melegedett a levegő, szombaton aztán fokozódott a hőség, Szevillában már csak nem 39 fokot mértek. A hőség a következő napokban várhatóan még tovább fokozódik. Franciaország nyugati részén több felé lépheti át a hőmérséklet a 35 fokot. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére. Kedden csak nem zavartalan napsütésben az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, Philips század legnagyobb slágereivel.
1: Ébren álmodtunk, majd kötté váltunk, volt, hogy súlytalanul égbe szálltunk.
0: Itt a 93.4-en. Rádió

0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Meló van, meló van, a baba báromban. Nem azért nyomtam ki, mert dolgom volt, csak szartam a hangon, csak ez miben van. Nem kell, hogy titkoljál, hanem

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
4: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk Önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
3: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
7: Volkswagen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: A 80-as.
10: A 90-es évek slágereivel.
9: És a mai kedvencekkel.
10: Mindenkorban.
9: Rádió Dabas, az

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
0: Jump, go, go, go. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot. Szerdán tetőzik az idei első kánikula. Kedden az ország nagy részén már kánikula lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Úgy fogalmazott, ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat, ha vissza tudnak szerezni az ellopott állami vagyonból jelentős vagyonelemeket, és beindul a magyar gazdaság, akkor ez legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag. Ha ezeket a célokat el tudják érni 2027-től, és tudják tartani a növekedést, akkor záros határidőn belül elérheti Magyarország az uniós átlagot, mondta, emlékeztetve arra is, hogy 2030 körül nagyon fontos céljaik vannak. Szeretnék, ha az ország az eurózónához csatlakozna. Két könyvet fogadott örökbe Krasznahorkai László a szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, akkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis és ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Továbbra sem nyílt meg Josip Broz Tito, egykori jugoszláv elnök legendás luxushajójából a Galebből tervezett múzeum, noha a felújításra eddig már 22 millió eurót elköltöttek. A projekt újabb akadályba ütközött, a februárban balesetet szenvedett hajó javítására kiírt pályázatra egyetlen ajánlat sem érkezett, közölte a horvát sajtó. A Galeb a kikötőben sérült meg, amikor egy másik hajó nekiütközött. A helyreállítás műszakilag bonyolult, mert a hajón több olyan alkatrész is van, amelyet már nem gyártanak, ezért azokat egyedileg kell elkészíteni. Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas. Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Egyre drágábbak a rollerbiztosítások, szerdáig melegszik az idő, kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján a 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfű félék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánfélékké és az útifűjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükka dió és a kőris virágpora, valamint a látszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére. Kedden csak nem zavartalan napsütésben az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délután 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, vágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Eldőlt, melyik csapatok, melyik ellenféllel küzdhetnek meg az NB2-be jutásért. A feljutásért rendezett osztályozóban 4 együttes érdekelt, a Gyirmót FC Győr, az FC Nagykanizsa, a Bacsó Beton Cigándese, illetve a Monor Ese. A párosításokat kedden délelőtt sorsolják ki, az első mérkőzéseket a hétvégén rendezik, a visszavágókra pedig egy héttel később kerül sor. A párharcok győztesei kiharcolják az NB2-es szereplés jogát. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabat.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
4: 2026. május 26-án kedden reggel, a hét első munkanapján. Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en. Együtt indítjuk be a ma reggelt, legalábbis az első órát, amikor is az Evelinek és a Fülöpök ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Benzon Bunnal már is kezdünk.
0: A az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. TikTok, ébren vagy?
0: Hey,

Napindításaként nézzük, hogy milyen forgalmi korlátozásokra kell számítani napközben. Az M1-es autóton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. És az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületétve jelentős sebességkorlátozásra kell készülni.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
6: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: TikTok, ébren vagy?
11: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Rádiódabas az otthon hangja, már is megyünk tovább itt a reggelben még hozzá. Azt fogjuk megnézni a folytatásban, hogy mikre is emlékezünk a mai napon. Például ma ünnepeljük a papírrepülők világnapját. Ezen a napon kötelező hajtogatni legalább egy papírrepülőt, és megnézni, hogy milyen messzire repül a szobában vagy az irodában. Aztán ma van Dracula világnapja is. Bram Stoker ikonikus gótikus horrorregényének, a Draculának a tiszteletére rendezett nap, amikor érdemes vámpiros filmeket nézni, vagy pedig a sötét csokoládét majszolni. Ma van a vöröshajúak világnapja is. A ritka MC1R génvariációnak köszönhetően vörös hajszín globális ünnepe, amikor a vöröshajú emberek különleges figyelmet kapnak. Aztán jöjjön néhány gasztronómiai ünnep, például az áfonyás sajtorta napja, az édesszájúak ünnepe, amely kiváló ürügyet szolgáltat egy hatalmas szelet gyümölcsös sütemény elfogyasztására, és szintén itt van ma a cseresznyés desszertek napja is. Ha az áfonyás sajtorta nem lenne elég, ez a nap kifejezetten a cseresznyével készült édességekről szól, és van még egy dolog, amire emlékszünk, ez pedig a Lindy Hop világnapja, a swing korszak legendás energikus tánc stílusának a napja, amely Frankie Manning, a tánc egyik alapítójának születésnapjához kapcsolódik. Hát swinget nem ígérhetek a folytatásba, de egy Oscar-díjas felvételt igen, már is itt van a Golden.

0: Friss, frappáns, finomra hangolt reggeli műsor.
1: Óramű pontossággal.
0: Tik-tak.
1: Minden hétköznap.
0: Ébren vagy?
2: Ha jól közel, érezsz, hogy érted vagyok.
1: Tik-tak. A rádiódavas reggeli műsora.
0: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
1: Tik-tak. Velünk garantáltan jól indul a nap.
3: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek 2026. május 26-án kedden reggel. Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en. Kicsit nehezebb ez az ébredés, mint máskor, hiszen hosszú hétvége után vagyunk. Nehezebb kicsit visszarázódni a munkába, de segítünk ezen jó dalokkal, meg számos hasznos információval. Az első a névnaposok, akik ma Fülöpök és az Evelinek. Isten éltesse őket. Aztán nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzitforgalom, illetve a szokásosnál is erősebb a reggeli forgalom Budapest környékén, így az M1-esen, az M2-esen, az M3-ason, az M4-esen, az M7-esen, de sokan haladnak a 10-esen, a 11-esen, a 31-esen, az 51-es és az 510-es főúton, valamint a Csepel-sziget útjain, úgyhogy vezessetek óvatosan. Ami pedig az időjárást illeti, hát panaszunk az nem lehet, már most 17 fokot mutatnak a hőmérők, és ez az érték a 29-esig emelkedik. Holnap pedig 32 fokot is mérhetünk, úgyhogy vigyázzatok magatokra, naptej nélkül nehogy elinduljatok. 7 óra van, érkezzenek legfrissebb híreink, aztán pedig startol a TikTok.
5: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
5: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda biztonsági űrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
8: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
7: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 7 óra után vagyunk 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, Ordasi Brigi vagyok, és ez a TikTok itt az otthon hangján 2026. május 26-án. Igazi nyári idő lesz, 29 fokot is mutathatnak a hőmérők, sőt a hét második felében emelkedik majd ez az érték. Isten éltesse a névnaposokat, hamarosan kikérünk a Kubor névnapos sokra is, és hozom a horoszkópot. Mindezek előtt érkezzen Bruno Mars meg a 4-es Street.
7: A 70-es,
9: a 80-as,
7: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
9: 93.4 Rádió Dabas,
7: az otthon hangja.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
0: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Pontosan 4:40 érkezik a horoszkóp, itt a 93.4-en, az otthon hangján. Kedden olyan helyzetbe kerülhet a kos, ahol valaki irányítani szeretné a döntéseit, vagy megkérdőjelezi az elképzeléseit. Most nem az a cél, hogy minden áron győz. A Mars most erős akaraterőt ad a bikának, de kedden ez könnyen makacsággá is válhat. Valaki megkérdőjelezheti a tekintélyedet. A nap támogatja az ikreket, ezért ma könnyen felkeltheti mások érdeklődését. A baráti vagy munkahelyi kapcsolatokban feszültség alakulhat ki a ráknál, ha valaki többet vár el tőle, mint amennyit szívesen adna. A karrier és a magánélet közötti egyensúly megtalálása jelentheti a legnagyobb kihívást az oroszlánnak. Egy vezetővel, kollégával vagy tekintély személlyel való nézeteltérés próbára teheti a türelmedet. Olyan információ juthat ma el a szűzhöz, amely alapjaiban változtatja meg egy helyzet megítélését. A közös pénzügyek, bizalmi kérdések vagy érzelmi függőségek kerülhetnek fókuszba a mérlegnél. Ha valami már régóta nem működik teljesen tisztának, ma ne próbáld megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Kedves Skorpió, a kapcsolataidban ma könnyen kialakulhatnak erőpróbák, lehet, hogy valaki irányítani szeretné a helyzetet. A munkahelyi és hétköznapi feladatok körül adódhat némi feszültség a nyilasnál, főleg akkor, hogyha valaki nem teljesíti a vállalásait. Kedves Bak, a szerelem, a kreativitás vagy egy személyes projekt körül erős érzelmek jelenhetnek meg. Könnyen előfordulhat, hogy valaki féltékenységgel vagy kontrollal próbál hatni rád. Az otthon és a munka közötti egyensúly megtalálása ma komoly kihívást jelenthet a vízöntőnek. Családi vagy lakókörnyezettel kapcsolatos kérdésekben feszültebb lehet a hangulat. A kommunikáció területén mozgalmas nap vár a halakra. Egy beszélgetés vagy üzenet mögött több jelentés húzódott, mint amennyit elsőre látszik.
0: Dél időben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
3: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
0: Ez reklám volt.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Rádió Dabason az otthon hangja 10 perc múlva 7:30. Krisztiántól kaptuk az információt, mi szerint áll az M5-ös Pest felé Inács előtt, úgyhogy vezessetek óvatosan és türelmesen, hiszen beindult a forgalom mindenhol. Az Útinform tájékoztatásai szerint is rengeteg dugó van szerte az országban. Például az M3-as autópályán Budapest felé egy személyautó belső szalagkorlátnak hajtott, az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, torlódásra kell számítani. Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzitforgalom is, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán is, és hát a szokásos útvonalakon is erős a torlódás, az M0-áson, az M1-esen, az M2-esen, az M3-ason, az M4-esen ülő térségében, illetve az M7-es autópálya bevezető szakaszán Török-Bálint térségében is. Azariával folytatjuk, és hamarosan érkeznek a legfrissebb helyi hírek. Maradjatok velünk!

0: Rádió Dobosans otthon hangja 3 perc múlva 7:30 érkezik Moldován Ági a Viltel körzet legfrissebb híreivel, és hát nekem is vannak friss híreim, hiszen Krisztián tájékoztatott minket arról, hogy áll az M5-ös Pest felé Inárcs előtt, úgyhogy vezessetek óvatosan és türelmesen, és ha hasonló infótok van, hívjatok a 29-562-562-n. Köszönöm!
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kecsegünk. Tiktok, ébren vagy?

0: olyan jól indul a nap.
1: 93.4 Rádió Tabas, az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
1: Volkswagen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Társasházak nem épülhetnek, de új telkek lesznek Újhartyánban. Megújul az egykori Révfülöpi úttörőtábor. Szép idővel folytatódik a hét.
0: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
0: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
0: Első kézből.
8: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 26-a van, kedd, reggel 7:30. Nem jó irányba indult Újhartyán néhány éve, amikor engedélyezték a társasházak építését különösebb szabályozás nélkül, mondta Surman Csaba polgármester. Hogy ne romoljanak a lakhatási feltételek, ne kerüljön több lakás egyetlen telekre, változtatási tilalmat rendeltek el. A település iránt azonban nagy az érdeklődés, így 48 új telket alakítanak ki egy tulajdonközösségen belül. A telekalakítást széles társadalmi egyeztetés előzte meg.
9: Nem jó irányban indult el a település jó pár évvel ezelőtt. Társasházak jelentek meg, több családi ház egy telken belül. Ez nem az élhető településnek a kategóriába tartozik. Szerencsés módon egy másfél évvel ezelőtt született egy olyan döntés, hogy 400 négyzetméterenként lehet csak egy lakó célú ingatlan megvalósítani, de ez kevés. Tehát nem szeretnénk azt, hogy főként vállalkozók pénzügyi befektetés, pénzügyi haszon reményében olyan fejlesztéseket valósítsanak meg, ami élhetetlenné teszi a települést. Nem nézzük jó szemmel azt, hogyha valakinek a családi házának a kertjébe, a szomszédház kertjébe felépül egy családi ház, elveszti az intimitását a saját területe. Természetesen ezzel együtt szükség van építési telkekre, meg lakhatási lehetőségre, de ezzel is foglalkozunk. Természetesen közel 50 elbontandó épület van Újhörtyánon, amiből ugye szintén új fejlesztések valósulhatnak meg, de ami most egy nagy szabású lépés az, hogy az Rényi utca végén a Borbély földeken 48 darab új építési telek fog kialakulni. Ebben nincs önkormányzati tulajdon, de én mindent megtettem annak érdekében, hogy az összejöjjön. Ez egy gyakorlatilag egy tulajdonközösség, jön létre 26 tulajdonosból áll ez a tulajdonközösség. Ezek pillanatnyilag számtól földi területek, ezek vékony csíkok, tehát önmagukban nem alkalmasak arra, hogy egy-egy építési telek kialakuljon, de így egyben ez a teljes terület, ez 48 darab építési telek kialakítására ad lehetőséget úgy, hogy ugye a feltáró utakkal, meg egy központi parkkal együtt több fórumot tartottam ez ügyben, és akkor végül egy önthetően mindenki elfogadta ezt. Ugye csak úgy működik, hogyha mindenki hozzájárul, tehát hogyha egy tulajdonos azt mondta volna, hogy nem, akkor ez nem áll össze, de szerencsés módon már megvan az egyetértés. Hosszú folyamat, azt gondoljuk, hogy jövő év második felére várható már az, hogy ott esetleg konkrét építhető telkek fognak kialakulni.
8: Súlyos krízist él át a hazai vérellátás. Az Országos Vérellátó Szolgálat idén a május 1-i hosszú hétvégén vasárnapra 0 egység vérbegyűjtését tervezte a budapesti és a győri régiókba összesen. Volt olyan nap, amikor a teljes délpesti régióban mindössze 10 egység vérbegyűjtését tervezték, és a valóságban ennek is csak a fele, mindössze 5 egység vér jött össze. A három budapesti fix véradóhely egyikén mindössze 5 egység vér állt rendelkezésre. Eközben országszerte 1600-1800-ra lett volna szükség a vérellátó saját tájékoztatása szerint. Többek között ez derült ki a kontroll.hu oldalon bemutatott vitából, amelyben dr. Nagy Sándor szakmai főigazgató helyettes és Samok Dávid a vérlovagokat fenntartó Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kurátora vett részt. Május 9-én Ócsán Pirbil Sándorral, a Vérlovagok a Vérszállító Önkéntes Alapítvány alapítójával arról beszélgettünk, a véradás nagyon fontos, hiszen ha nem adnak az emberek vért, nincs mit szállítani.
10: Habár mi önkéntesen visszük, de a legnagyobb értéket önkéntesen adni mindenkinek nem tudunk. Ezért fontos lenne, hogy azok az emberek, akiknek egy évben 5-ször van lehetősége véradásra, és ez mindenkinek, férfiaknak 5-ször, nőknek 4-szer, ne csak várják a hívást, hanem keressék a lehetőséget. Ez nem csak azért van, mert a legfontosabbat tudod adni egy embertársadnak, a véredet. Hát gondoljunk bele, ennél már több mindent nem tudunk adni egy vadidegen ember számára, hanem először is az egészségednek is jót tett, másodszor pedig segít rajtunk, hát hiszen a napi kilométer számról, ha beszélhetek egy pár mondatot, csak Budapest területén napi 600 és 800 kilométer között mennek a motorosok, autósok, ha ebbe beesik egy-két vidék, akkor ez föl tud menni napi 1000 kilométerre. Tehát 1000 kilométerre van ahhoz szükség naponta két lámpával, hogy eljusson az életmentő vér oda, ahol erre szükség van. Erre mindenkinek szüksége lehet, tehát ne legyen hagymázas lányálmunk arról, hogy nekünk erre nem lesz szükségünk. Egyszer az életében mindenki kerül olyan egészségügyi szituációba, hogy vérre lesz szüksége. Tehát mindenkit arra sarkalok, ha már vérlovag nem lehet mindenki, de véradó szinte mindenki lehet. Ha más nem, akkor legalább megpróbálta, de soha ne legyincsünk rá egy véradási lehetőségre. Legyen az évben 5 napunk, amit erre rászánunk. Ez mindenkinek nagyon fontos. Tudok mesélni az önkéntesekről olyat, aki amikor először éli át az, hogy egy baba vér az 2,5 deci, és amikor mondjuk egy Betesda gyerekkórházba, vagy egy Heinpál gyerekkórházba, mondjuk van 6 perce, hogy odaérjen, mert szülőszobán a babának szüksége van a vére. Ennél felemelőbb érzés már csak adhat, a vért én adhattam.
8: Megújul az egykori Révfülöpi úttörőtábor. A Révfülöpi Bai József ifjúsági és gyermeküdülő mintegy 140 fő számára biztosít nyaralási, aktív pihenési, kikapcsolódási lehetőséget. A Balatonpart és a népszerű Fülöp-hegy közötti elhelyezkedésével a vizes sportok és a túrázók számára is vonzó úti célt kínál. A Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program és 15 önkormányzat segítségével új és felújított kerítés, kiszélesített járdák, megjavított csapadékvízelvezető csatornák és biztonságos támfalak várják májustól a táborozó diákokat, családokat, kerékpáros és gyalogos túrázókat. A kiépített modern tűzrakóhely pedig különleges helyszínt biztosít a hagyományos esti tábortüzeknek, szalonnasütéseknek. A nettó 32.182.000 forint értékben megvalósuló beruházáshoz 10.529.000 forinttal az aktív Magyarország, 21.650.000 forinttal pedig a Dabas és környéke üdülőtábor közalapítvány alapító önkormányzatai járultak hozzá. A tábort működtető közalapítvány egy másik sikeres pályázatnak köszönhetően a következő évben tovább folytatja a lassan 60 éves múltra visszatekintő tábor fejlesztését.
0: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
11: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
0: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
11: www.radiodabas.hu-ra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
8: Ma is marad a túlnyomóan derült napos száraz idő. Az északnyugati-nyugati irányba forduló szél helyenként megélénkül. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!
11: Friss,
0: frappáns,
11: finomra hangolt reggeli műsor.
0: Óramű pontossággal.
11: Tik-tak.
0: Minden hétköznap.
11: Ébren vagy?
12: Hajolj közel, érem szól, hogy érted vagyok.
0: Tik-tak, a Rádió Dabas reggeli műsora.
11: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
0: Tik-tak, velünk garantáltan jól indul a nap.
12: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
11: Rádió Dabas, az otthon hangja.
13: When I was six years old, I broke my leg

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktak,
1: minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Dabas, főút 67.
3: Ez reklám volt. Gardrób, az audio ruhatár.
0: Kalap, kabát, csapka, sál.
3: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
0: Az időjárás szabja meg.
3: De segítünk eldöntened.
4: Pontosan 3:48 van, nyissuk a gardróbot, jó hírem van, csoda idő lesz ma is. Az ország nagy részén zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő, inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Napközben a délnyugati vidékeket lesz számítva, ismét több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Délután 28 és 33, késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értéket mérhetünk. Várhatóan szerda estig marad a frontmentes, anticiklon dominált a időjárás. Kifejezetten fronthoz kapcsolódó panaszokra tehát nem kell számítani. A fokozódó meleg azonban így is diszkomfortos lehet. Ezen kívül fontos, hogy a szabadban már nagyon erős az UV-sugárzás. Éppen ezért nem szabad megfeledkezni a fényvédelemről is. Vigyázzatok magatokra!
0: Gardrób.
3: Orvos és közlekedés meteorológia.
0: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
3: Rádió Dabas 93.4.

0: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kecsegünk. I see trees
1: of green. Csináljuk ebből pörgőset is?
0: Hogy inkább ilyet kértek? Jó, innen tudunk váltani?
1: Pörgőset is?
0: Hogy inkább ilyet kértek?

0: Rádió Dabas.
1: Híd a dalok birodalmában.
2: Egy perc múlva 8 óra érkeznek legfrissebb közlekedési információink itt a 93.4-en. A szokásosnál is erősebb a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Itt telítettek a sávok az M0-es autóúton mindkét irányba, Pécel térségében, az M1-es autópályán mindkét irányba Herceghalom és Biatorbágy között, az M2-es autóúton Budapest irányába Vác és Dunakeszi térségében, az M3-as autópályán már 60-tól a bevezető szakaszig, az M4-es autóúton Öllő térségében a főváros irányába, az M7-es autópálya bevezető szakaszán Török Bálint térségében, de sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es és az 510-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint a Csepel-sziget útjain. Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Kecskemét térségében pedig a 85-ös és a 71-es kilométer között. Vigyázzatok magatokra!
3: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
5: magyarul és érthetően hírek.
3: Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKAS kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alapul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És
5: most! A hírek után kezdődik egy újabb óra.
4: 93.4. Rádió Dabas.
5: A régió leghallgatottabb rádiója.
2: 8 óra után vagyunk, 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ez a TikTok. Itt a 93.4-en az otthon hangján. Hamarosan megnézzük, hogy miről írnak a mai újságok. Felfüggesztették Eszenyi Enikő rendezését állabála repülések miatt, és hirtelen eltűnt több ezer magyar dolgozó Ausztriából. Hamarosan hozom a részleteket, maradjatok velem!
5: Az ország szívében
4: együtt a legjobbakkal.
5: Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Rádiódobosan az Otthon hangja, ez volt a New Level Empire, itt a 93.4-en 3 perccel 4:49 előtt. Lapozórával folytatjuk, és aztán itt lesz Sam Smith és Calvin Harris.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádiódobos. Az Otthon hangja.
0: Putyin újabb lépést tett egy világháború felé, erről ír a Piac és Profit. Jóváhagyta Vlagyimir Putyin orosz elnök azokat a törvénymódosítási javaslatokat, amelyek értelmében a fegyveres erők bevethetők lesznek olyan orosz állampolgárok védelmében, akiket külföldön letartóztattak, vagy büntető eljárás alá vontak. Részletek és a teljes cikk a Piac és Profit oldalán. Az oroszok újabb támadásokkal fenyegetik Kijevet, ez már a 444 cikke. Oroszország azzal fenyegetőzött, hogy újabb támadások sorozatát indítja Kijev ellen, napokkal azután, hogy a háború kezdete óta az egyik legnagyobb támadást hajtották végre az ukrán főváros ellen. A BBC azt írja, a fenyegetés szerint a támadások célpontjai a döntéshozatali központok és parancsnokságok, valamint a városban található dróngyártó létesítmények lesznek. Részletek és a teljes cikk a 444 oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dobos 93.4-en. I want you.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, ez volt a Take That itt a 93.4-en, 3 perccel 8:45 után. Folytatjuk a lapozórát, és hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Nagy János Felsőpakony polgármestere, illetve szó lesz majd a kihíváson napjáról is, Boros Ági érkezik hozzánk a témában. Maradjatok velünk!
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádiódobos, az otthon hangja.
0: Áll a bál a nyári repülések miatt, erről ír az Index. A MOL után közleményt adott ki a Wizz Air is, miután baljós előjeleket festett az égre a kerozin hiányról, Turi Ferenc légiforgalmi szakember egy vasárnap megjelent interjúban. A Hungarokontrol vezérigazgatója szerint üzemanyag hiány van Európában, ami a nyári utazásokra is kihathat, de a probléma komolysága és nagysága szerinte csak a nyár közepén mutatkozik meg. Részletek és a teljes cikk az Indexen. Hirtelen eltűnt több ezer magyar dolgozó Ausztriából, írja a HR portál. Véget ért a téli főszezon Ausztriában, ez pedig a munkavállalási adatokon is meglátszik. A tendencia azonban nem tért el érdemben az előző években megszokottól. Április ugyanis az osztrák turizmusban jellemzően átmeneti időszaknak számít. A síszezon már lecsengett, miközben a nyári turista szezon még nem indult be teljes erővel. Részletek is a teljes cikk a HR portálon.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
4: itt a
1: regionális gasztronómiai körkép.
0: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
5: A Sári ABC mai kínálata legényfogó leves, dorás metélt vegyes gyümölcsízzel és porcukorral, egybensült karaj bakonyi módra, óvári csirkecombfilé jázminrizssel és sok magvas rántott csirkemell burgonyapürével. Nézzük a Szarvas Bingo Bistro & Catering mai ajánlatát. A zöldséges gombaleves csipetkével, aszalcilvával töltött csirkemell békönbetekerve bornamártással és rösztivel, rántott sajtválogatás jázminrizssel és tartármártással, céklafasírt zöld borsópürével, csirkeköri zöldséges rizstésztával, illetve rakott gundel palacsinta a desszert. Jó étvágyat!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
6: Testet fel kell oldani, tetszik a szája, az íze, seggek a shame on me, shame on me.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
0: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dobosansz otthon hangja, 8 perccel vagyunk fél 9 után. Jó reggelt kívánok a most ébredőknek. Véget ért a hosszú hétvégéje, ideje visszarázódni a szürke hétköznapokba, de hát ezt a szürke hétköznapokat még kiszínesítjük sok jó dallal és számos hasznos információval. Hamarosan vendégek is érkeznek majd a stúdióba. Nagy János belső Pakony polgármesterrel érkezik elsőként, őt követi majd Boros Ági, aki a kihívás napjáról fog beszélni. Maradjatok velünk!
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja!
0: Donald Trump kórházba került, erről ír az Origo. Ismét kórházba szállították az amerikai elnököt. Donald Trumpot kedden vitték kórházba orvosi kivizsgálásra. Ez bő egy év alatt a harmadik kórházi látogatása. A sajtóhírek szerint az elnököt kedden a Walter Reed Nemzeti Katonai Egészségügyi Központba szállították orvosi kivizsgálásra és fogászati kezelésre. Részletek az Origo oldalán. Felfüggesztették Eszenyi Enikő rendezését, ez már a HR portál cikke. A debreceni Csokonai Nemzeti Színház felfüggesztette Eszenyi Enikő jövő évadra tervezett rendezését. Az igazgató szerint a döntés oka, hogy a tervezett együttműködés több társulati tagban bizonytalanságot és rossz érzéseket keltett, ezért elsődleges szempont lett a biztonságos, bántalmazástól mentes munkakörnyezet biztosítása. Részletek és a teljes cikk a HR portálon.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tabas.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: TikTok
1: minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: A TikTokot a Dabasi T-Flex Kft. Támogatta.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
2: Az M3-as autópályán Budapest felé egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtotta, az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladja az 5 kilométert. Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométer között. A szokásosnál is erősebb a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M0-áson, az M1-esen, az M2-esen, az M3-ason, az M4-esen, az M7-esen, de sokan haladnak a 10-es főúton, a 11-esen, a 31-esen, az 51-esen, valamint a Csepel-sziget útjain vezessetek óvatosan.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
3: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News,
5: magyarul és érthetően hírek.
3: A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lébai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL Tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaui-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Jana Súcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Stereo.
7: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
8: de témázunk veled,
7: és rólad is beszélgetünk.
8: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
7: rejtélyek és megoldások.
8: Stereo.
7: Stereo.
9: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.

0: amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Már is kezdődik a Stereo, itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Nagy János, Felsőpakony polgármestere. Jó reggelt, köszöntöm az éterben.
4: Jó reggelt, én is szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
3: Sok-sok pályázatot fogunk érinteni, illetve azokat a beruházásokat, fejlesztéseket, amelyek a települést érintik, úgyhogy kezdjük is ezzel a sort. Ha jól tudom, akkor a Top Plus pályázatról is tudunk említést tenni, illetve a Magyar Falu program keretében is történnek fejlesztések a településen.
4: Igen, egy korábban elbírált pályázat Magyar Falu program keretében sikerül rövidesen megkezdeni a munkálatokat. Ott a beszerzési folyamat lezárult, és egy gyalogos átkelőt létesítünk a piasztér és az óvoda közelében. Egy pici problémát jelent, hogy egy volánbusz megálló van ott. Ezt a megállót picit odébb kell csúsztatni, meg ezzel a pályázati megvalósítással kapcsolatban nyilván az odavezető járdákat, járdaszakaszokat, illetve a vízvezetést kell megoldanunk, de a lényeg az, hogy itt is létre fog jönni egy régi nagy álmunk, végre lesz egy gyalogos átkelő a Petőfi úton, a főúton. Az iskola közelében ugye csináltunk már 3 évvel ezelőtt, és most az óvodánál is meg fog valósulni, hogy itt biztonságosan tudjanak közlekedni majd a gyermekek meg a szülők. Amit említett a Top Plus-os pályázatban, pedig ez egy belterületi utak aszfaltozására korábban kiírt pályázat volt. Itt az eredeti 150 millió közeli összeg, amelyet nyertünk, ehhez képest a megvalósítás, a közbeszerzés lezajlása után olcsóbb volt, és a megmaradt pénzt sikerült a Nemzeti Fejlesztési Központtal leegyeztetve úgymond visszaforgatnunk és visszaszereznünk, tehát nem visszafizetnünk kellett, hanem megkaptuk újból felhasználásra, és ugyanezen a területen, a Vasút utcai lakóterületen van egy igencsak rossz állapotban lévő, az építkezések miatt egyébként eddig sok értelme nem is volt a felújításnak, hiszen a mixerautók, teherautók ugye tönkreteszik, de most már 80%-ban elkészültek ott a lakóépületek, és épít az ideje annak, hogy ott aszfaltos burkolatot kapjon ez az út is.
3: Nagyon ritka, amikor azt hallom egy polgármestertől, hogy olcsóban sikerült egy beruházást befejezni.
4: Igen, ugye itt az aszfaltozás terén azért ez annyira nem újdonság, legalábbis amennyire én értek hozzá, és amennyire itt a környékben hallottam. Igen, nagy verseny volt az elmúlt időszakban, amikor ez a közbeszerzés kiíródott, és a tényleges a pályázat által tervezett költségvetés, vagy költségbecslés, tervező költségbecsléshez képest olcsóbb volt a valóságban a megvalósítás, így a fennmaradt pénzt pedig nem szerettük volna elveszíteni, és szerencsére eredményes egyeztetés és tárgyalás volt a Nemzeti Fejlesztési Központban, és 33 millió forintot visszakaptunk, amelyet most erre az útra fogunk fordítani.
3: Vannak még olyan utak, olyan szakaszok, ahol szükség lenne a felújításra, szükség lenne még egy kis pályázati pénzre, szükség lenne beruházásra, amely által járhatóbb lenne az adott szakasz?
4: Belterületen én azt gondolom, hogy büszkén mondhatom Felsőpakonyon, jelenleg minden egyes utunk aszfalttal ellátott. Ez a Vasalbert utca, amely martaszfaltos, és ez most már megérett a felújításra, illetve van egy Katona József utcánk, amely ugyan egy picit rosszabb minőség a többihez képest. Ezt saját erőből megpróbáljuk felújítani. Azt gondolom, hogy erre mostanában nem hiszem, hogy lesz majd pályázati lehetőség, de hogyha ezzel a kettővel megvagyunk, akkor elmondhatom, hogy Felsőpakonyon aszfaltos utak vannak mindenhol, és szerintem belterületen nincs is problémánk. Külterületen van egy olyan területünk, ahol az iparterületen belül van némi kis belterületünk is, ott néhány lakóház is van, és ott ugye a teherautó, kamionforgalom és egyebek miatt van egy útszakaszunk, amely már régóta felújításra érett. Hát többször próbálkoztunk Magyar Falu programban külterületi útra felújítással. Általában a belterületi fejlesztések azok prioritást élveztek, úgyhogy 3 ízben is nem került győztes elbírálásra ez a pályázat, és most ott tartunk, hogy az önkormányzat és a képviselőtestület a költségvetésében tervezette erre egy viszonylag nagyobb összeget, megpróbáljuk még esetlegesen az ottani vállalkozásokat, cégeket bevonni, és akkor egy még komolyabb műszaki tartalommal, egy olyan műszaki tartalommal megépíteni ezt az utat, vagy felújítani, vagy legalább az alapjait lerakni, amely a teherautó forgalomra is majd alkalmas lesz.
3: Tudjuk ezeket az összegeket hozzávetőlegesen számszerűsíteni, ugye korábban is említette, hogy van egy szakasz, amit az önkormányzat saját forrásból fog finanszírozni, és itt is tervezi a saját forrás beiktatását a rendszerben. Nem tudják, szerintem nem vagyunk tisztában azzal, hogy mennyi pénzt is jelent egy-egy ilyen útszakasz felújítása, ezért gondolom, hogy érdemes lenne a tájékoztatni a hallgatóinkat.
4: Igen,
3: erről.
4: Ugye, mint mondtam, ez a Vas Albert utca, ez olyan 33 millió forint, valamennyivel lehet, hogy majd több lesz, ez majd most kiderül. Kicsit a közbeszerzési eljárást megbonyolították, és mielőtt a közbeszerzést el lehetett indítani, előzetesen egy ilyen műszaki vizsgálatnak kellett alávetni, és a minisztérium elbírálta, hogy a tervezői költségbecslés, a tervezői költségvetés az vajon reális-e vagy nem reális. Hát ez olyan 2 hónapot vett igénybe így pluszban, de megtörtént az elbírálás is. Reális ez a költség, amelyet terveztek ide, így most ki lehet írni a közbeszerzést, és nyilván majd a közbeszerzésen fog eldőlni, hogy melyik az a legjobb ajánlat, amelyért meg is csinálják ezt az utat. Én azt gondolom, a Katon József utca felújítása, amely egy rövidebb szakasz, és ugye martaszfaltos, de azért kátyúzni, vagy egy kicsit rendbe tenni a felületét, azt nem árt. Az egy ilyen néhány millió forintos költséget jelent. A Kültelő út az korábbi pályázatok alapján 45 és 50 millió forint között volt annak egy szakasza, de mi szeretnénk egy picit majd megnyújtani, attól függ, hogy esetlegesen majd még milyen segítséget vagy partneri megállapodást tudunk majd a cégekkel vagy az ott lévő vállalkozásokkal megvalósítani.
3: Gyalogó átfelő helyjel indítottuk a beszélgetést, úgyhogy arra lennék még kíváncsi ilyen tekintetben, hogy lenne még szükség a településen hasonló fejlesztésekre, van-e olyan sarkallatos pontja az úthálózatnak, ahol igencsak el kéne egy ilyen?
4: Gyalogos átkelő, én azt gondolom, ha ez az óvodai megvalósul, akkor az iskolánál és az óvodánál is mind a kettőnek a közelében van egy gyalogos átkelőnk, ez így akkor szerintem a belterületen rendben vagyunk. A külterületen vannak igazából inkább problémák, van az a bekötő útunk, illetve van a Kőrösi út, amely ugye nem is olyan régen pont volt ezzel kapcsolatban levélváltás, illetve a korábbi években minden évben próbáltuk a közútkezelő felé jelezni, hogy ez felújításra érett a Kőrösi út. Az a baj, hogy az M5-ös és az M0-as autópálya, az ugye ott közvetlen Felsőpakony közelében találkozik. Ha bármiféle olyan torlódás, baleset van, vagy egyebek, akkor ezt az utat használják kerülő útnak mind az autósok, mind a kamionok és a teherautók. És ilyen helyzetekben hát sokszor nagyon nagy türelem kell ahhoz, hogy Felsőpakonyról érkezve ki tudjunk kanyarodni a Kőrösi útra. Én azt gondolom, hogy ide én többször már javasoltam a közútnak, hogy egy körforgalmat kellene építeni. Azt mondták, nagyon jó, remek ötlet, csak szerezzek hozzá pénzt. Hát bízom benne, hogy előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy ennek a forrás és a keret is meg lesz, és akkor itt a külterületen, de a felsőpakonyi lakosok számára egy fontos csomópontban sikerülhetne előbbre lépni ezzel a körforgalommal, talán javítani a közlekedést. Egyébként meg tényleg balesetveszélyes a Kőrösi út, rengeteg kátyú van, pont ez a megnövekedett teherautó forgalom miatt, illetve az elmúlt tél ugye azért szokatlan időjárási körülményeket hozott legalábbis az elmúlt évekhez képest, és ez alaposan megviselte az aszfalt burkolatot.
3: Gyalogos átkelőkről és aszfaltozott utakról beszélgettünk, felvetődik a közlekedés biztonság témaköre, mennyire működik ez olajozottan a településen, szükség van-e trafiboxok bevezetésére, fekvőrendőrök ültetésére, számos kérdést felvethet ez a dolog.
4: Igen. Igen, ez többször felvetődött korábban is már lakossági fórumokon és egyéb körökben, amikor ennek kapcsán voltak elemzések és voltak értekezések. Az a képviselőtestület a 30-as övezetnek a bevezetését helyezte prioritásba, és ez meg is történt. Hát egyetlen egy útunk van, a bekötő útunk, ez a Petőfi út, innen letérve, akár jobbra, akár balra megy a településen az ember, akkor ott egy 30-as övezet lép életbe. Ezzel próbáljuk egy kicsit csökkenteni az autóknak és a járműveknek a sebességét, ezáltal pedig a közlekedés biztonságát. A másik út az a fekvőrendőr lett volna. Én viszont azon az állásponton voltam, és nyilván ez a tábor megosztott, van, aki ezt szorgalmazza, van, aki az, de én azt gondolom, hogy nagyon jól tudom, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor nem győztük kerülgetni a kátyúkat, meg a víztócsákat, meg a sarat az utakon, akkor alig vártuk, hogy végre egyenes, sima, normális utakon közlekedjünk. Most meg telepítsünk fekvőrendőröket, egyfajta akadályokat a járműveknek, meg a közlekedőknek, hogy ezzel csökkentsük a sebességet. Én azt gondolom, hogy inkább mi jobbnak látom a 30-as övezetet, nem rongálja az autókat és a járműveket, és szerintem, hogyha felelősen gondolkodunk és felelősen közlekedünk, akkor ez hosszú távon szerintem be kell, hogy érjen. Bár épp hétvégén volt egy szomorú motoros baleset, egy jobbkész szabály és gyorshajtás, egyebek, nem tudom a pontos részleteket, ezt majd nyilván a hatóságok vizsgálják, de azért még így is előfordul baleset sajnos a településen belül is.
3: Felelősen vezetünk, egyébként betartjuk ezt a 30-as határt, mi a tapasztalat?
4: Hát én azt gondolom, hogy igen, sokan mondták, amikor a testület meghozta ezt a döntést, hogy ugyan már, hát aki az 50-es nem tartja be, ez a 30-at se fogja betartani, de azt gondolom, hogy mégiscsak van egy lélektani határ, hogyha ezt az 50-et úgy hajlamos az ember egy nagyon picivel túlépni, akkor most a 30-as táblát látja, és talán azt a 30-as lépi egy picivel túl, akkor is beljebb vagyunk. Közte van 20 km/h sebesség.
3: Innen fogjuk folytatni vendégünk továbbra is, Nagy János Felsőpakony polgármestere, maradjatok velünk.
0: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Sztereó.
2: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék,
6: itt a reklám.
7: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
1: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
10: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
9: Minden, ami vas.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
7: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
7: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
0: Rejtélyek és megoldások.
7: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Nagy János Felsőpakony polgármestere. Oktatással folytatjuk, hiszen a Felsőpakonyi Életút program keretében az iskolások és az óvodások is kezdőcsomagot kapnak. Lezajlottak a beiratkozások, mik a számok, mik vannak a kezdőcsomagban. Egyáltalán egy kicsit vázoljuk fel ezt a Felsőpakonyi Életút programot, mert ez egy kuriózum.
4: Igen, jó néhány eleme már korábban is megvolt, hiszen az iskola kezdőcsomag az évekkel ezelőtt bevezetésre került, és minden évben az elsős diákok nyilván az iskolával, illetve az elsős tanítónénikkel egyeztetve megkapták azt a tanszercsomagot, amely feltétlen szükséges az első osztálynak az elvégzéséhez és az iskolai élet megkezdéséhez. Ennek nagy sikere volt, azért ez nagy segítség a szülőknek így az iskola kezdés idején. És ezt bővítettük ki, most már óvodások részére is egy ilyen kezdő óvi csomagot kapnak, de ugyanúgy az újszülöttek kapnak babacsomagot, illetve az idősek pedig ugye össze szoktak kapni egy ilyen egészségügyi támogató csomagot, ami tele van vitaminokkal, egyéb élelmiszerekkel, úgyhogy ennek a része lenne ez a óvi program is, illetve ott van a bursza, ami ugye a felső tanulásokat segíti. Megtörténtek a beiratkozások, a gyermekek szerencsére vannak bőven, az iskolában is, az iskolában, az óvodában ugye van egy hetedik csoportszobánk, amely, hogyha még tovább növekszik a gyermek létszám, akkor az rendelkezésre áll, és az épület így infrastruktúrálisan elbírja a még több gyermeket. Bízom benne, hogy előbb-utóbb már ez is használatba kerül, mert az azt jelenti, hogy akkor még több gyermek születik, és fiatalodik tovább a település. Az iskolában ott a határokat érjük el a gyermeklétszám tekintetében, és a helyzet az, hogy két első osztály indul, és pont ezért a tankerülettel megkezdtük az egyeztetéseket arról, hogy esetlegesen egy tanterem bővítésnek a szükséglete is elő fog jönni. Mi ezt megpróbáljuk egy picit tovább gondolni, nagyon-nagyon régi álmunk, és korábban már azt hittük, hogy közelebb állunk hozzá egy új tornacsarnoknak az építéséhez. Az évek múltával aztán így ez a folyamat egy picit megakadt, de most szeretnénk erre visszatérni, és ez a tanterem bővítéssel egybekötve szeretnénk, és folynak az önkormányzat felhatalmazásával a tervezése egy új tornacsarnoknak, amely közvetlen az iskola mellett kapna helyet, ott, ahol az mindestóval 20 évvel ezelőtt már egyszer tervezésre került. De most ezt szeretnénk újraálmodni, és ezt előbb-utóbb elkészíteni. Mindenesetre terveket készítünk, aztán lesz majd egy költségvetésünk, egy költségbecslésünk, hogy ez körülbelül miből valósítható meg, és utána pedig próbálunk majd megoldást találni arra, hogy hogyan épüljön meg.
3: Ez a sportéletet is gondolom egy kicsit fellendíteni, hogyha lenne a helyi szervezeteknek, sport egyesületeknek olyan hely, ahol tudnának rendszeresen edzeni ilyen körülmények között.
4: Igen, ugye ez a torna csarnok, ez úgymond két irányban is fontos szerepet töltene be. Egyrészt ugye jelenleg is van, amikor párhuzamosan három testnevelés órának kellene zajlódnia, illetve zajlik is. A körülmények azonban nem mindig a legideálisabbak, egyetlen picike tornacsarnokunk van, egy tornatermünk, inkább úgy mondom, ott egy osztály fér el. Tehát a másik két osztály az vagy a külső aszfaltos pályára megy ki, vagy más területet keres, tehát az a baj, hogy ezt azért így elég nehéz beosztani. Szerencsére most úgy néz ki, hogy szintén pályázat útján a tankerülettel karöltve sikerül egy rekordtámpályát létrehoznunk. Ez a régi aszfaltos pálya felújításával, az önkormányzat 18 millió forinttal járul hozzá ennek a költségeihez, a többit pedig pályázat útján, illetve a tankerület finanszírozásában sikerül majd megvalósítani. Ez is egy nagyon jó helyszín lesz, sokkal kevésbé lesz balesetveszélyes, mint a korábbi aszfaltpálya, és mellette pedig ez az új tornacsarnok, ez szintén kisegíteni az általános iskolai testnevelést is, illetve lenne lehetőség arra, hogy most például a Felsőbakonyi Sportegyesület egyetlen egy szakosztálya, labdarúgó szakosztálya működik, kint a sportközpontban ott van két fűves pálya, meg van egy kisebb műfűves pálya, de egy nagyon jó dolog lenne abban, hogyha mondjuk itt további szakosztályokat lehetne létesíteni, lenne igény kézilabdára, akár kosárlabdára, röplabdára, vagy más egyéb sportokra, és akkor ebben az új tornacsarnokban itt helye lenne ennek is, meg helye lenne annak is, hogy a lakosság, mondjuk akik esténként a szülők is szeretnének egy kicsit mozogni, meg sportolni, akkor ezt lehetne használni nagyon sok mindenre.
3: Beszélgetünk ma még sportról, de kicsit visszakanyarodnék az iskolásokra, óvodásokra. Ezek szerint nő a gyermek létszám, fiatalodik a település, hogyha szükség van új tanterem építésére, és szükség volt az óvodában a hetedik csoport megépítésére, kialakítására.
4: Igen, szerencsére így azt mondom, hogy így jó helyzetben vagyunk ilyen téren. Nálunk nincsenek jelenleg ilyen problémák, de előre kell gondolkodnunk, pont ezért szeretne a képviselőtestület most a helyi építési szabályzatnak az átalakításával afelé gondolkodni, hogy további nyilván azért behatárolt darabszámban, de további parcellázás és ezáltal telek ingatlanok kialakítását szeretnénk megvalósítani, azért főképpen, hogy a helyi fiataloknak ne kelljen elköltözniük a településről, tudjanak helyben családot alapítani, építkezni, és Felsőpakonyon élni tovább.
3: Az intézmények tehát biztosítottak, az infrastruktúrális háttér is biztosított az új beköltözések esetén?
4: Én azt gondolom, hogy igen. Ugye 2019-ben építettünk egy teljesen új orvosi rendelőt, itt ugye a felnőtt házi orvos kapott lehetőséget. A régi orvosi rendelő az felújításra került, itt a gyermekorvos és a fogorvos működik, úgyhogy szerintem ez a része rendben van. Van bölcsödénk, van óvodánk és van iskolánk, úgyhogy szerintem élelmiszerbolt, patika, szerencsére még a posta is működik, úgyhogy én bízom benne. Én azt gondolom egyébként, hogy itt helyi szinten, tehát az, ami kifejezetten Felsőpakonyon szükséges, lehet, hogy vannak még ötletek, és biztos van egy-két lakos, aki azt mondja, ez még jó lenne, az még jó lenne, de szerintem az alapvető dolgok megvannak, és mi vagy közel vagyunk a fővároshoz, Budapesthez, én azt gondolom, éppen 20 perces autóúttal, ma pedig már szinte minden családban van autó, 20 perc alatt bármi elérhető a környéken.
3: Kicsit visszakanyarodnék az egészségügyre, hiszen említettük a hallgatóinknak, hogy erre külön kitérünk. A házi orvosokat illetően voltak problémák több településen az elmúlt időszakban, nagyon nehéz kis településeken házi orvost keríteni. Felsőpakony tekintetében mit tudunk erről elmondani?
4: 3 évvel ezelőtt volt, amikor a házi orvosunk úgy döntött, hogy Angyalföldről a 13. kerületből járt ki Felsőpakonyra, és hosszú-hosszú éveket lehúzott Felsőpakonyon, aztán utána egy család és egyéb problémák miatt úgy gondolta, hogy már nem szeretne ennyit utazni, és nem is fér bele az idejébe a család mellett, és közelebb keresett magának munkát. Utána nyilván volt problémánk abból, hogy keressünk házi orvost. Ideglenesen sikerült megoldanunk, majd aztán az az orvos, akivel úgy gondoltuk, hosszú távon megoldottuk, a tanulmányai miatt el kellett költöznie, illetve az egyetem elrendelte máshova. Utána kerestünk egy újabb házi orvost, vele egy másfél-két évig dolgoztunk együtt, és most a közelmúltban váltottunk ezen a téren. Hát megmondom őszintén, hogy nem egyszerű volt, hogy nagyon-nagyon régen beszélgettem ennyi orvossal, mint az elmúlt hónapokban, de végül sikerült megtalálni azokat az embereket, akik örömmel jönnek Felsőpakonyra, átérzik a feladatot és ezt a felelősségteljes munkát, és azóta most már mondhatom, hogy beállt az a dolog, hogy ugyan helyettes orvoslással, de teljesen fix napokra megvan, hogy melyik napon melyik orvos, és két házi orvossal sikerült megoldanunk átmenetileg ezt a problémát. Aztán nyilvánvaló, hogy az az érdekünk, illetve hosszú távon szeretnénk majd olyan fix házi orvost Felsőpakonyra, aki hosszú távon majd ellátja ezt a feladatot. Addig teljesen lelkiismeretes, és ezúton is köszönöm a házi orvosoknak, akik jelenleg ellátják ezt az orvosi rendelést és szolgálatot Felsőpakonyon, mert megszűntek azok a korábbi elégedetlenségek, amelyek a lakosság részéről érkeztek, úgyhogy jelenleg most így nyugalom van, de nyilván a háttérben dolgozunk azon, hogy és van is rá esélyünk és lehetőségünk, hogy egy fiatal és hosszú távra tervező házi orvossal tudjuk majd a későbbiekben folytatni.
3: Természetesen erről is beszámolunk majd annak idején itt az Otthon hangján. Az egészségügy után most folytassuk a környezetvédelemmel, hiszen ha jól tudom, akkor a település is részt vesz a Teszed akcióban, vagyis vannak olyan akciók, amelyek a környezetvédelmet, a település tisztítását célozzák meg.
4: Minden évben a Teszed akcióban részt vettünk, idén azonban ez az országos szinten szerveződő Teszed akció elmarad. Korábban így nem csapongok így jobbra-balra, tehát az a lényeg, hogy ez most elmarad, és az önkormányzat viszont úgy döntött itt a közösségi háznak a vezetőjével karöltve, hogy akkor megszervezzük mi saját magunk, eddig is ők fogták össze, és ők szervezték, de volt mögötte egy ilyen országos akció, most ez az akció nincsen, így az önkormányzatát mögé és június 6-ára hívjuk majd szeretettel a felsőbakonyi lakosokat egy önkéntes szemétszedésre, és megpróbáljuk a környezetünket minél szebbé és tisztábbá tenni. Én bízom benne, hogy sokan jönnek majd ezen a napon, és sokan segítenek. Korábban egyébként pályázat útján rengeteg illegális hulladéklerakás volt felsőbakony környezetében. Ugye mellettünk van nem is olyan messze egy hulladéklerakó, és sajnos bizony rendszeressé váltak, hogy voltak olyan vállalkozók, akik mondjuk Budapesten az építkezéseknél összeszedték az elszállítandó hulladékot, majd úgy gondolták, hogy sokkal olcsóbb, hogyha nem a hulladéklerakóba viszik, ahol fizetni kell érte, picit tovább szaladnak, és sajnos Felsőbakony környezetében, ott az erdőkben pakolták ezt le. 300 köbmétert sikerült akkor így eltakarítanunk vállalkozókkal, önkéntesekkel, teherautóval, egyebekkel, de pályázat keretében eltüntetnünk, és én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal jobb lett akkor a helyzet, és most igyekszünk ezt a helyzetet fenntartani. Nyilvánvaló közben ugye itt a szomszéd településekkel együttműködve próbálunk egy olyan közös rendszert is kialakítani. Gyál kezdeményezte ezt, és nagy örömmel csatlakoztunk hozzá a környező települések szinte valamennyien, hogy egy közös megfigyelő rendszer és adatrendszert próbálunk kiépíteni, és akkor tudjuk majd egymást segíteni is, hogy éppen az az autót hol látták, hol rakta le a szemetet, stb. Nyomon tudjuk követni egymás közigazgatási területén is, és én bízom benne, hogy ez is elrettentő példa lesz azoknak, akik így szeretnének megszabadulni a felesleges tárgyaiktól.
3: Hogyha szeretnének csatlakozni a pakonyiak arról a szemétszedő akcióhoz, akkor hova menjenek, kit keressenek, mikor kerül erre sor?
4: A Szabó Manda Könyvtár és Közösségi Ház szervezi, ott a vezetőnél lehet jelentkezni, de meg is lesz ez hirdetve, plakátozva, illetve honlapon, illetve a önkormányzat Facebook oldalán is meghirdetjük természetesen, hogy minél több emberhez jusson, és minél többen tudjanak jönni, akiknek van erre idejük és kedvük, és próbáljuk megtisztítani a szeméttől a környezetünket.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, vendégünk továbbra is Nagy János Felsőpakony polgármestere. Hozunk sok-sok programot, úgyhogy érdemes velünk tartani.
0: Sztereó! Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
7: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
7: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
7: Sztereó!
0: Sztereó!
2: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Nagy János, Felsőpakony polgármestere. Egy különleges hanghatással folytatjuk itt a 93.4-en, ugyanis lapozgattam Felsőpakony Facebook oldalát, és hát egy elég hosszú bejegyzés volt a mezőgazdasági ágyúzás témakörében, úgyhogy arra kérném polgármester úr, hogy pár mondatban fejtsük ki ennek a jelentőségét a település tekintetében.
4: A település tekintetében tulajdonképpen a hanghatás az, ami a települést érinti. Több ízben már lenyilatkoztam és tájékoztatást adtam a lakosságnak is arról, hogy ez nem Felsőpakony közigazgatási határán belül történik ez a mezőgazdasági ágyúzás, hanem a szomszédos települések, illetve főképpen egy irányból érkezik a szomszédos település közelben lévő településnek a mezőgazdasági kistermelői, ezzel a mezőgazdasági ágyúzással próbálják a vadakat elriasztani. Meg is írtam a levelet itt a településen a kollégának, és polgármester úr tájékoztatott, és el is küldte azt a levelet, hogy igen, ők is észlelték, egyébként ott a helyi lakosok is panaszolták, azok, akik nem ilyen jellegű tevékenységet folytatnak, és nem mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak, és a testület szabályozta, hogy bizonyos időintervallumban lehet csak használni ezt a mezőgazdasági ágyút, pontosan azért, hogy a pihenőket, az ott lakókat ne zavarja. Igazából én tolmácsoltam a problémát, és tájékoztatást kértem, de ezen kívül egyéb szabályozásokat, egyebekre nekem nincsen ráhatásom, és erre nincsen felhatalmazásom.
2: Hát ez a vidéki élet velejárója.
4: Igen, mondhatjuk így is, igen. A modern vidéki életnek, mert annak idején ezért nem volt ilyen.
2: Igen, most már a madárijesztőket kicsit lecseréltük másra. Menjünk is tovább, hiszen közeledik a nyár, úgyhogy a nyári táborokról is beszélünk, majd előtte lesznek még olyan programok, amelyek sokakat vonzhatnak. Ugye volt itt szó a rekordtámpájáról, volt szó sportcsarnokról, úgyhogy futással folytatjuk.
4: Igen, hát a futás világnak, ez nagy divat lett mostanában. Örömteli egyébként, hogy egyre többen szeretnek futni, egyre többen sportolnak. Egyébként a kerékpárosainkat egy picit bosszantja, de aztán a kezdeti nézeteltérések után ez azért lecsillapodott. Építettünk nemrég egy kerékpárutat a település belterületi része, illetve az ipari terület között, ami már nagyon-nagyon szükséges volt azért, hogy a közlekedés biztonságot megteremtsük azoknak, akik kerékpárra járnak ki dolgozni. De a futásra visszatérve, ezt a kerékpár utat is rengetegen használják futásra, és jó érzés látni, hogy azért nagyon sokan mozognak itt. Azért most már kialakult a rend, és elférnek egymás mellett a kerékpárosok, illetve a futók is. Tudom, hogy nem teljesen szabályszerű, hiszen a kerékpár út azért kerékpár út, hogy kerékpárra használják, de a futók is előszeretettel használják. Egy gyönyörű erdős részen megy ott a településre bevezető út mellett a kerékpár út, úgyhogy tényleg hangulatos, de egyébként más területeken is futnak, a belterületi utakon is futnak a lakosok, és ugye egy pumpapályával elkezdtünk egy szabadidőparkot építeni, nem olyan régen adtuk át ezt a pumpapályát, ennek a következő lépcsőfoka lenne majd, ahol szintén csinálnánk egy ilyen rekordtán futópályát körben, úgyhogy bízom benne, hogy ezt is majd sokan fogják használni, és bízom abban is, hogy mi hamarabb elkészül. Úgyhogy népszerű lett a futás, nyilván mi is csatlakoztunk ebbe, szintén a közösségi háznak a főszervezésével zajlik majd ez is le.
2: Május 30-án, úgyhogy erre már lehet készülni, és ha már nyár, akkor juniális Felsőpakonyon.
4: Igen, és különösen fontos lett most ez a juniális, abból a szempontból, hogy május 16-ára tervezett és szervezett, és álmodtunk egy önkormányzat által finanszírozott és szervezett gyermeknapot Felsőpakonyon, amelyet sajnos le kellett mondani a kedvezőtlen időjárás miatt, csak úgy, mint a környező településeken számos programot hiúsított meg ez a hirtelen jött eső. A mezőgazdaság örült neki az esőnek, azóta ugye megint nem sikerül nagyon esni, és egyre szárazabb minden. Itt a rendezvénynek kifejezetten sajnos nem tett jót, és nem is várhattuk azt el, hogy abban az időjárásban a szülők kihozzák a gyermekeket. Ha meg nincsenek ott a gyermekek, akkor minek a gyermeknap? Úgyhogy ugye a juniális az, ami most a következő nagyon fontos közösségi programunk lesz. Minden évben megrendezzük, most június 27-én lesz majd színpaddal, fellépőkkel, és nyilván próbáljuk ezekre az eseményekre átmenteni azokat a gyermeknapi programokat, amelyek májusban elmaradtak, úgyhogy itt azért egy részét, aztán a következő részét esetleg majd szeptemberben a falunapon, de szeretnék majd pótolni, és a gyerekeknek egy picit majd bepótolni, így egy júniusban félig meddig gyereknapot tartani.
2: Megmozdul a település, apraja nagyja egy ilyen közösségi rendezvényre, mi a tapasztalat?
4: Igen, én azt gondolom, sőt, sokszor mondják, hogy mikor lesz már, mikor lesz ilyen. Ha jó idő van, és az időjárás kedvező, akkor nagyon-nagyon sokan vannak, a sportközpont területén rendezzük ezt meg. Majd este tűzijáték lesz, előtte fellépők lesznek. Reggeltől már kezdődik egy kispályás focitornával, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy egész napos rendezvény, és mindenki megtalálja magának kedvezőt és a magának kellemeset, mint hogy folyamatosan jönnek, mennek az emberek, és azért tényleg sokan megfordulnak.
2: Júniust említettünk, úgyhogy már benne járunk a vakációban, amire a település is gondolom készül, vagy legalábbis azok a civil szervezetek, szolgáltatók, akik a nyári szünidőt próbálják meg egy kicsit emlékezetesebbé tenni, illetve a szülőket felszabadítani a 10 hetes programkavalkád alól, hiszen a nyári szünidő azért hosszú idő ahhoz, hogy a szülők szabadságot vegyenek és otthon legyenek a gyerekekkel, de hát erre alternatív megoldásként tökéletes egy-egy tábor, hogy Felső Pakonya tábor.
4: Köszönöm szépen. Évről évre több a tábori program. A közösségi háznak a rendezésében több ízben és több időpontban is van tábor. És ugye a vakációra visszatérve nyilvánvaló, hogy ugye az iskolai vakáció az az alapja ennek az egésznek, de mivel hogy a kollégáknak a szabadságokat muszáj kiadni, így mind az óvoda, mind a bölcsőde részéről is intézményvezetők évről évre kezdeményezik, és nem is tudunk másképp tenni, de 2 hétre, 3 hétre le kell állítani, és be kell zárni az intézményt, és mi vagy egy-egy bölcsődénk és óvodánk van, ez nem nincs az, hogy felváltva is majd valamelyik ügyeletet tart. Ezekre az időszakokra előzetesen már egyeztetünk a szülőkkel, hogy hogyan tudjuk megoldani, és itt azért nagy segítséget jelentenek ezek a táborok, amelyeket a közösségi ház szervez, nyilván szerveznek civilek is, tánctábort, egyebeket, a sportegyesület szervez focitábort a nyáron, úgy, mint az elmúlt években is, úgyhogy ezekkel a táborokkal próbáljuk egy kicsit tartalmilag megtölteni a gyermekeknek a nyári vakációt, és ugye az iskolával karöltve természetesen a Réphülöpi táborban is részt vesznek, ahol ugye egy közös önkormányzati tulajdonban működtetett gyermektábor van.
2: Gondolom, ilyenkor nyáron szépül a település is, virágok vannak mindenhol, és a virágok mellett, ha jól láttam, új padok is kihelyezésre kerültek.
4: Új padokat, szemetes tárolókat próbálunk folyamatosan vagy a régieket lecserélni, esetlegesen újakat kihelyezni, vagy a régieket felújítani, és utána visszatenni. Én azt gondolom, minél több ilyen van, annál jobb. Helyi civil szervezet, a Felső-Pakonyi Vért Egyesület segítségével 2 ilyen kiülő szanetli lett elhelyezve a Petőfi téren, illetve a vasútállomáson, előszeretettel használják a fiatalok, és nyilván a parkokban, többek között ebben a szabadidőparkban is, de más területeken is. Ha ott a szemetes, akkor azért sokkal könnyebb elérni, hogy oda dobják bele a szemetet, és nem utólag kell összeszedni. A padokon meg szerintem jó néha-néha megpihenni, vagy leülni, és a gyermekeket nézni, hogy szaladgálnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, próbáljuk ezeket a közterületenket is minél szebbé és minél élhetőbbé tenni. Most éppen öntözőrendszert építünk azért, hogy mind a játszótéren, mind a szabadidőparkban meg tudjuk oldani majd a nyári szárazság idején azt, hogy a zöld felületek megmaradjanak, és ne száradjon mindenki.
2: Ezek a kezdeményezések azért a közösségi életet is aktivizálják egy kicsit, hiszen az anyukák leülnek a padra, a gyerekek leülnek a szaletlibe, akkor elindul egyfajta diskurzus, elkezdődik egyfajta közösségi lét, közösségi élet.
4: Igen, én azt gondolom, hogy ezeken a területeken igen kialakul, és hát jó nézni, hogy ha csak a játszótér fele megyünk egy-egy
2: délnek a padra, a gyerekek leülnek a szaletlibe, akkor elindul egyfajta diskurzus, elkezdődik egyfajta közösségi lét, közösségi élet.
4: Igen, én azt gondolom, hogy ezeken a területeken igen kialakul.

0: időben töltik el az idejüket.
1: Hát ilyen az élet felső pakonyon. Köszönjük szépen Nagy Jánosnak, hogy ellátogatott hozzánk, és mindezt megosztotta velünk. Szép napot, jó munkát kívánok.
0: Nagyon önnek. Szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
2: Stereo.
4: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.

0: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Ez a telefonszámunk, ide várjuk a közlekedési információkat. Az Útinform tájékoztatása szerint az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzit forgalom, ezért torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon. Vezessetek óvatosan!
2: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek!
2: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Sztereó.
7: Sztereó.
6: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
7: de témázunk veled,
6: és rólad is beszélgetünk.
7: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
6: rejtélyek és megoldások.
7: Sztereó.
6: Sztereó.
8: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Sztereó.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Sztereó.
1: Sztereó.
2: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Sztereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Boros Ági ül velem szemben. Szia, köszöntelek a stúdióban.
4: Szia, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
3: És hát ezúttal is a mozgás kerül majd főszerepbe, hiszen óriási plakát van előtted. A kihívás napjára sor kerül ezúttal is Dabason. Mit tehet tudni a részletekről?
4: Holnap lesz a kihívás napja országosan, és ehhez csatlakoztunk be mi is. 15 perces mozgásformákat kérnek ugye azok a résztvevőktől, és arra gondoltam, hogy mivel a 21 napos kihívás is olyan jól ment, hogy minden nap kijöttünk, két kört sétáltunk, voltak bemelegítések, táncok, hogy ezt hoznánk tovább, és remélhetőleg többen is el fognak jönni így holnap. Lesz egy 6 órás futás, ugye ezt is a 21 napos kihívással lehet indítani a GeoGo appal, így számít még abba is, mert júni 16-ig minden megtett 2 kör 6-kor reggel vagy este beszámít Dabas városának, most ott dobogós negyedik, hát harmadik helyért küzdünk, még negyedikek vagyunk, de én bízom benne, hogy meg lesz azért júni 16-ig ott is a harmadik hely. Mindenkit megkérek, hogy jöjjön el reggel vagy este, és a GeoGo appal a 21 napos kihívás képre kattintva indítsa el, és sétáljon, fusson 2 kört a városért. És ezt holnap mindenképpen a kihívás napjával még össze is kötjük, úgyhogy reggel 6-kor lehet jönni először teljesíteni ezt. Utána 17.30-ra terveztem egy túrát, ott a GeoGo appon az útvonalak a közelembe címmel megtaláljátok a Dabasi Rejtett Kincsek túrát. A Rákóczi fájától indul az Öreg Tölgytől egy ilyen 5,5 kilométeres gyalogtúra. Tudjátok nyomon követni a GeoGo appal az útvonalat, vannak ellenőrzőpontok, és van egy leírás is benne, egy ilyen PDF dokumentumban, és végigvisz azokon a kulturális értékeken, ami így a városban vannak, tehát a kúriákat, a szobrokat, nagyon érdekességeket. Olvashattok is, láthattok is, és utána kimegy a vizes erdőig. Ott megfordultok, és a másik irányba jöttök vissza, ugyanúgy a Kossuth Ház galériát érintitek, az első világháborús emlékművet, zeneiskolát, és így visszaérünk a Jubileum Parkba, ez egy ilyen körtúra. Úgyhogy a túrázókat várjuk 17.30-kor, hogy elinduljanak, és használják a GeoGo appot, ezzel 5 próbapontokat is gyűjthetnek. A többiek, akik ott maradnak, őket pedig 17.45-kor egy zumbás bemelegítésre várunk, 4 órás zumba lesz Berényi Mónival és csapatával, úgyhogy ezzel fogunk bemelegedni a 2 kilométeres futásra, sétára, ami 6-kor indul ugye pontosan. 6-kor akkor ezt a 2 kört megtesszük a gyönyörű parkba, és 6.30-tól pedig a szenyorok velünk tartanak, és egy közös tánc, egy flashmob lesz ott az Obó Aréna másik oldalán, ott az árnyékos részen. Nagyon jól sikerült a táncvilágnapján is ez a közös tánc, sok fiatal beállt, és a táncosok is, úgyhogy várunk mindenkit vissza, mert erre úgy látom, hogy van igény, és nagyon jó a hangulat, úgyhogy ők elég sokáig, hiszen 7:30-ig is velünk lesznek, úgyhogy itt majd 1 órás táncra be lehet csatlakozni, úgyhogy én remélem, hogy ez jól fog sikerülni, sokan találnak olyan programot, amin részt vennének. Én úgy érzem, hogy ezek a közösségi programok visszahoznak olyan barátságokat, amik mondjuk régen mondjuk nem találkoztak már a munkahely, vagy az iskola elválasztotta őket. Nagyon sokaknak a túrák alatt is úgy repül az idő, mert beszélgethetnek, meg a 21 naposon is láttam, hogy a közösségek jöttek, hogy élvezték a szülők, a gyerekek azt, hogy együtt vannak, hogy beszélgetnek, és hogy sokkal jobb így együtt megmozdulni. És még amit szeretnék elmondani, ugye, hogy a Szent Ferenc Állatotthon is velünk tart, úgyhogy kijönnek ők is, úgyhogy akár mentett kutyussal is lehet teljesíteni ezt a 2 kört. Nekünk ismét gyűjtünk adományokat, ugye a futókörök napján is sokat hoztatok, aminek nagyon örülünk, de most is van lehetőség hozni akár állateledelt, akár PET palackokat, és ők azt majd visszaváltják, mert sokan nem szeretnek ezzel foglalkozni, de szívesen hoznak, több zsákot kaptak akkor is. Úgyhogy ezt is lehet hozni, pokrócokat, plédeket, plüssöket, a kutyusok mindennek örülni, és pénzadományt is gyűjtenek, meg hát, ha valaki örökbe fogadja a kutyusokat, akik eljönnek, úgyhogy én szeretném ezt is így kicsit reklámozni, hogy velünk lesznek, és gyertek ki, ha más nem, akkor a kutyusok miatt.
3: Kihívás napja tehát május 27-én szerdán, de hát itt a mozgások, mozgásformák nem állnak meg, hiszen már is a mozgások éjszakájára készülünk.
4: Igen, ez egy országos nagy felhívás a mozgás éjszakája, több mint 100 település, közel 100 település fog idén ezzel ebbe a programba benevezni, úgyhogy a környékünkön is több városba is lesz. Viszont mi is nagyon sokféle programmal készülünk, 30 fajta program biztosan van, és összeírtam. Van, amelyik előregisztrációhoz kötött, úgyhogy mindenkit megkérek, hogy a Mozdulj Dabas oldalán nézegesse az eseményeket az eseménynaptárba, mert a röplabda bajnokságra, a streetball bajnokságra, városi kidobósra, ezekre írjuk már a regisztrációkat. A biciklis felvonulás, a gyalogtúra is olyan, hogy szeretném, ha jelentkeznének, mert a résztvevők között szeretnénk kisorsolni egy 5000-es utalványt, de itt olyan nagy tömegek mozdulnak meg a biciklisnél is, meg a gyalogtúrán is, hogy nehéz lesz őket név szerint így összeírni, úgyhogy a regisztrációk alapján tudunk sorsolni, tehát aki beregisztrál, azok között tudok kisorsolni majd utalványt, úgyhogy bízom benne, hogy így ezzel is ösztönöztük őket, hogy regisztráljanak. Az 5 próbapontok ott is gyűlhetnek. Ami különleges lesz idén a mozgás éjszakáján, hogy nem csak 6 órakor kezdünk, és mindenki ugye 9 órára a felvonulásra szokott odaérni, és én szeretném, ha most 6 órára érnének oda az emberek, és ezért lesz egy ünnepélyes bevonulás. A Penny parkolótól gyülekezünk, ezúton is meghívok minden egyesületet, sportolót, közösséget, csapatot, hogy csatlakozzon ehhez a gyalogos felvonuláshoz, és úgy egy zenés kísérettel fogunk bevonulni a Jubileum Parkig, úgyhogy a kézilabdásoktól a karatésokig mindenkit várok, jönnek a táncosok. Úgyhogy lehet vonulni a zenekarral, de lehet a végén saját zenére is, tehát van, amelyik táncos csapat már úgy készül, hogy a saját zenével megáll egy kis produkció erejéig, és én bízom benne, hogy az iskolák is képviselik majd a sportolóikkal a saját közösségüket, és ezzel egy gyönyörű, mint egy olimpiai nyitó ünnepség, így szeretném megindítani a mozgás éjszakáját, úgyhogy remélem, hogy ez egy olyan pluszt fog adni, ami tényleg motiváló lesz mindenkinek, és utána eljönnek és mennek két kört ugyanúgy a geogóappal, hogy megint teljesüljön a 21 napos kihívásba ez. Jó lenne, mert az még mindig beleszámít, de lesznek gyalogtúrák, lovaglás, félórás mozgásprogramok vannak, hogy minél többször ki tudjuk próbálni, minél nagyobb eséllyel szerezhessünk 5000-es utalványokat, úgyhogy remélhetőleg tényleg lelkesek lesztek. És 9-kor indul majd a biciklis felvonulás, kivilágított biciklivel, a néni vezeti majd a kivilágított kocsijával, meg a hangfalal a felvonulást, elmegyünk Sáriba, és Sáriba még egy órát fogunk tölteni. Ott is ugye a teniszcsarnokba és a központi épületben lesznek különböző mozgásformák, úgyhogy lehet csatlakozni ott is mindenféle programhoz, pingpongozni, karatézni. És utána 11 fele indulunk vissza, hogy így félre visszaérjünk. Úgyhogy remélem mindenkinek így megvolt a kepcsináló, és fölteszik a lecsort a biciklikre, és velünk tartanak, de előtte remélhetőleg a felvonulást is, a gyalogos felvonulást is akár megtekintik, akár részt vesznek benne.
3: Nincs pihenés, mozgásra fel Dabas, eddig a kihívás, mi vagy 21 napos kihívás, most ugye lesz a kihívás napja, és aztán a mozgás éjszakája, de addig is folyamatosan legyünk mozgásban, igaz, Ági?
4: Igen.
3: Ez a lényeg.
4: Igen.
3: És építsük a közösséget. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
4: Köszönöm.
3: Sok-sok látogatót és jó időt kívánunk az alkalmakra. A vendégünk itt az Otthon Ágján, Boros Ági volt. Köszi.
4: Sziasztok!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800.000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
7: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
8: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
9: Volkswagen.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, ő volt Kalai Sanders András is a jó, 93.4-en, 2:43 előtt. Már is mondok néhány friss hírt az utakról. Az M1-es autópályán a határ felé Herceghalom térségében egy műszaki hibás személyautó foglalja el a külső sávot a 26-os kilométernél. A kialakult törlódás 4-5 kilométeres a főváros felé vezető oldalon. Bicske térségében az átterelt sávon két személyautó és egy kis teherautó ütközött össze a 38-as kilométer. A járművek félrehúzódtak, így ki lehet kerülni az érintett szakasz, de ennek ellenére erősen lassul a forgalom. Egy személyautó és egy teherautó karambolozott a Taksony-Kecskemét összekötő úton Dunavarsány térségében. Az 5-ös kilométernél a forgalmat megállították. Vezessetek tehát óvatosan és menet közben is hangoljatok ránk. Érkezik a menüajánló, aztán pedig én elköszönök, de itt hagyom nektek, mert siránt.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: A konyha mai ajánlat a francia hagymakrém leves sajtospirítóssal, tejszínes sonkás kukoricás csirkemell rizssel, bankóbundás csirkemell rizssel és friss salátával, tarhonyás hús savanyúsággal és meggyes mákos palacsinta vanília öntettel. Ez már a desszert. Nézzük a Sári ABC kínálatát, ami legényfogó leves darásmetélt vegyes gyümölcsízzel, egyben sült karaj bakonyi módra galuskával, óvári csirkecombfilé jázmin rizssel és sokmagvas rántott csirkemell burgonya pürével. A Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlata zöldséges gomboleves csipetkével, aszalcilvával töltött csirkemell békönbetekerve, barna mártással és rösztivel, rántott sajtválogatás jázmin rizssel és tartármártással, ciklafasírt zöld borsópürével, csirkeköri zöldséges rizs tésztával és rakott gundel palacsinta. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: A 80-as,
1: a 90-es évek slágereivel
0: és a mai kedvencekkel
1: mindenkorban
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Nachrichten, Novel, Noticias,
8: Novinky,
7: News,
8: magyarul és érthetően
7: hírek.
6: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások, a Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szállodában a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Napközben sem

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Gyors, az otthon hangja.
1: Társasházak nem épülhetnek, de új telkek lesznek Újhartyánban. Megújul az egykori Révfülöpi úttörőtábor. Szép idővel folytatódik a hét.
2: Hírmondó.
3: Rólunk szól.
2: Régiónk hírei.
3: Első kézből.
2: Első kézből.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Nem jó irányba indult Újhartyán néhány éve, amikor engedélyezték a társasházak építését különösebb szabályozás nélkül, mondta Surman Csaba polgármester. Hogy ne romoljanak a lakhatási feltételek, ne kerüljön több lakás egyetlen telekre, változtatási tilalmat rendeltek el. A település iránt azonban nagy az érdeklődés, így 48 új telket alakítanak ki egy tulajdonközösségen belül. A telekalakítást széles társadalmi egyeztetés előzte meg.
4: Nem ő irányban indult el a település jó pár évvel ezelőtt. Társasházak jelentek meg, több családi ház, egy telken belül. Ez nem az élhető településnek a kategóriába tartozik. Szerencsés módon egy másfél évvel ezelőtt született egy olyan döntés, hogy 400 négyzetméterenként lehet csak egy lakó célú ingatlan megvalósítani, de ez kevés. Tehát nem szeretnénk azt, hogy főként vállalkozók pénzügyi befektetés, pénzügyi haszon reményében olyan fejlesztéseket valósítsanak meg, ami élhetetlenné teszi a települést. Én nem nézzük jó szemmel azt, hogyha valakinek a családi házának a kertjébe, a szomszédház kertjébe felépül egy családi ház, elveszti az intimitását a saját területe. Természetesen ezzel együtt szükség van építési telkekre, meg lakhatási lehetőségre, de ezzel is foglalkozunk természetesen. Közel 50 elbontandó épület van Újhartyánon, amiből ugye szintén új fejlesztések valósulhatnak meg, de ami most egy nagy szabású lépés az, hogy az Rínyi utca végén a Borbély földeken 48 darab új építési telek fog kialakulni. Ebben nincs önkormányzati tulajdon, de én mindent megtettem annak érdekében, hogy az összejöjjön. Ez egy gyakorlatilag egy tulajdonközösség, jön létre, 26 tulajdonosból áll ez a tulajdonközösség. Ezek pillanatilag szántóföldi területek, ezek vékony csíkok, tehát önmagukban nem alkalmasak arra, hogy egy-egy építési telek kialakuljon, de így egyben ez a teljes terület, ez 48 darab építési telek kialakítására ad lehetőséget, úgy, hogy ugye feltáró utakkal, meg egy központi parkkal együtt több fórumot tartottam ez ügyben, és akkor végül egy önthetően mindenki elfogadta ezt. Ugye csak úgy működik, hogyha mindenki hozzájárul, tehát hogyha egy tulajdonos azt mondta volna, hogy nem, akkor ez nem áll össze, de szerencsés módon már megvan az egyetértés. Hosszú folyamat, azt gondoljuk, hogy jövő év második felére várható már az, hogy ott esetleg konkrét építhető telkek fognak kialakulni.
1: Megújul az egykori Révfülöpi úttörőtábor. A Révfülöpi Bai József ifjúsági és gyermeküdülő mintegy 140 fő számára biztosít nyaralási, aktív pihenési, kikapcsolódási lehetőséget. A Balatonpart és a népszerű Fülöp-hegy közötti elhelyezkedésével a vizes sportok és a túrázók számára is vonzó úti célt kínál. A Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program és 15 önkormányzat segítségével új és felújított kerítés, kiszélesített járdák, megjavított csapadékvízelvezető csatornák és biztonságos támfalak várják májustól a táborozó diákokat, családokat, kerékpáros és gyalogos túrázókat. A kiépített modern tűzrakóhely pedig különleges helyszínt biztosít a hagyományos esti tábortüzeknek, szalonnasütéseknek. A nettó 32.182.000 forint értékben megvalósuló beruházáshoz 10.529.000 forinttal az Aktív Magyarország, 21.650.000 forinttal pedig a Dabas és környéke üdülőtábor közalapítvány alapító önkormányzatai járultak hozzá. A tábort működtető közalapítvány egy másik sikeres pályázatnak köszönhetően a következő évben tovább folytatja a lassan 60 éves múltra visszatekintő tábor fejlesztését.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
5: A rádiódobasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Május 27-én szerdán rendezik meg a kihívás napját ismét Magyarországon, ahol több település is csatlakozott az idei évben, köztük Dabas. A megmozduláson a Szevit klub is aktívan részt vesz, hiszen reggel 9 órától már egy kerékpáros túrát szerveznek, fél 10-től pedig Tai Chi programon lehet részt venni a Nemeskúria zöldjepén, este 19 órakor pedig szenior örömtáncot tartanak az Ubo arénánál. Napközben a Kossuth általános iskola is számtalan sportprogrammal várja a fiatalokat és az időseket. Futás, fitball, néptánc, röplabda és még számtalan különféle sportprogram színesíti a napot, ami reggel 6 órakor indul. Részletek Dabas különböző közösségi felületei. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Ma is marad a túlnyomóan derült napos száraz idő. Az északnyugati-nyugati irányba forduló szél helyenként megélénkül. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

A hétvégi kétnapos kamiontilalmat követően rendkívül erős tranzitforgalom az M5-ösön, az M0-áson és az M1-es autópályákon. Szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 85-ös és a 70-es kilométer között. Emellett a 85-es kilométernél egy műszakhibás kamion veszteg el a külső sávban, ami tovább nehezíti a haladást. Az M0-as autóúton Dunaharaszti térségében az M5 51-es főút csomópontjánál is óriási a forgalmi fennakadás. A 24-es kilométernél egy lerobbant kamion foglalja el a sávot, emiatt csomópont környezetében szinte minden odavezető út beállt.

0: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKAS kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-ért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alapul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták. Szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Sziasztok, Hajdruli vagyok, és csodás kedvet kívánok mindenkinek. Ez pedig azt jelenti, hogy ismét eltelt egy hét, és este 6-ig együtt leszünk. Nagyon fontos, hogy mindenki használja legalább 30-as fényvédőt vagy naptejet, mert nem csak július közepi meleg van, hanem az UV index is rendkívül magas. Vigyázzatok magatokra, hidratáljatok, és élvezzük együtt ezt a hamisíthatatlan nyári napot.
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. Déli báb.
2: Déli báb. A feje tetejére.

Rádió Dabas az otthon hangja, egy fontos közlekedési információ Taksony felől, ugyanis teljes útlezárás van az 5202-es úton. Egy nyerges vontató és egy kis teherautó ütközött Taksony térségében az 5-ös kilométer szerelvénynél. A helyszíre mentők és tűzoltók érkeztek, az érintett útszakasz pedig teljes szélességében lezárták. Aki arra közlekedik, mindenképp számítson torlódásra és válasszon alternatív útvonalat.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Néli bá.

Rádiódobos az otthon hangja, és nem állunk meg itt a déli bábban. Ugye az óra elején már említettem a fényvédelem fontosságát, és ez tényleg nem vicc. A túlzott UV-sugárzás nem csak leégést okozhat, hanem hosszú távon komoly bőrkárosodáshoz vezethet, a bőr idő előtti öregedéséhez, pigmentfoltokhoz, sőt akár bőrrák kialakulásához is vezethet. Ezért fontos, hogy már most odafigyeljünk a megelőzésre, használjunk megfelelő fényvédőt, figyeljünk a hidratálásra, és a legerősebb napsütés idején lehetőség szerint inkább húzódjunk árnyékba. És most vegyük is fel a napszemüvegünket, miután bekentük magunkat, jöhet a Sunny a rihab feldolgozásában.

0: Rádió Dabas.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja. Cut my heart about one, two times, don't need

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A kosok számára a mérlegben járó Hold és Szaturnusz szembenállása most komoly belső feszültséget hozhat. Úgy érezhetik, hogy kötelességük és érzelmek között örlődnek, de fontos, hogy kitartsanak, mert hamarosan felélegezhetnek. A bikák életében a Vénusz feszült fényszöge okozhat érzékenyebb pillanatokat, könnyebben kialakulhatnak viták és félreértések, ezért érdemes ma higgadtabban kezelniük az érzelmeiket. Az ikrek most szerencsére megőrizhetik lelki egyensúlyukat, támogató bolygó hatásuk miatt akár békítő szerepbe is kerülhetnek, és segíthetnek elsimítani környezetükben kialakuló konfliktusokat. A rákok különösen érzékenyen reagálhatnak a mai történésekre. Egy apró megjegyzés is mélyebben érintheti őket, ezért fontos lenne, hogy ne akarjanak minden problémát azonnal megoldani. Az oroszlánok úgy érezhetik, mindenki túl érzékenyen reagál körülöttük, pedig most számukra is hasznos lehet egy kis önvizsgálat. A kommunikáció könnyebben félre mehet, ezért nem érdemes belemenniük felesleges vitákba. A szüzek számára mai nap arra emlékeztethet, hogy nem tudnak mindent kontroll alatt tartani. A feszült helyzetek érzelmi hullámzást hozhatnak, ezért jobb, ha csak azokra a dolgokra koncentrálnak, amelyek valójában rájuk tartoznak. A mérlegek most minden érzelmi rendülést intenzívebben élhetnek meg, hiszen a Hold a jegyükben jár. Könnyen kialakulhat bennük bizonytalanság vagy csalódottság, ezért nem érdemes elhamarkodott döntéseket hozniuk. A skorpiók pontosan érzik, hogy valami nincs teljesen rendben körülöttük. Sok minden maradhat kimondatlanul, ami feszültséget okozhat bennük, ezért most jobb lehet időt hagyniuk a dolgoknak. A nyilasok számára a mérleg Hold még kedvezőbb energiákat hoz, de egy félreértés vagy furcsa reakció könnyen kibillenteti őket az egyensúlyukból. Érdemes ma jobban odafigyelniük arra, hogy hogyan fogalmaznak. A bakok úgy érezhetik, hogy túl sok felelősség nehezedik rájuk. A mai nap próbára teheti a türelmüket, ezért fontos lenne, hogy ne vállaljanak magukra mindent egyedül. A vízütők hangulata ma könnyen változhat. Egy régi sérelem vagy bizonytalanság ismét előkerülhet bennük, de nem kell minden helyzetet azonnal megfelelően megoldaniuk. A halak számára a Neptunusz feszült fényszöge okozhat bizonytalanságot, könnyebben félreérthetnek helyzeteket vagy embereket, ezért a legjobb, ha nem reagálnak azonnal minden érzelmi impulzusra.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban.
4: Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Taksony felé teljes útlezárás van az 5202-es úton. Egy nyerges vontató és egy kis teherautó ütközött Taksony térségében az 5-ös kilométer szelvénynél. A helyszínre mentők és tűzoltók érkeztek, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták. Aki arra közlekedik, mindenképp számítson torlódásra és válaszol alternatív útvonalat. Emellett a hétvégi kétnapos kamiontilalom után rendkívül erős a tranzitforgalom az M5-ös, M0-as és az M1-es autópályákon is. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométer között szakaszos torlódás alakult ki. A 87-es kilométernél egy műszaki hibás kamiont foglalja a külső sávot, ez tovább nehezíti a haladást.
1: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alapul, míg a prémium kategóriás szálláshelyek ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Folytatjuk is a déli bábot, jönnek a legjobb zenék továbbra is, remélem mindenki bekente magát, ahogy azt beszéltük, jönnek majd a tudásmorzsák is, most pedig a 12-12 a Summertal.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
2: Déli báb.

Rádió Dobos az otthon hangja. Beszéltünk már a fényvédelem fontosságáról, de a nyári és a kánikulai elővigyázatosság másik alapillére bizony a megfelelő folyadékpótlás. A nagy melegben a szervezetünk sokkal gyorsabban veszít folyadékot, ezért fontos, hogy ne csak akkor igyanak, illetve akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Általánosan napi 2,5-3 liter víz az ajánlott, de a hőségben, sportolás vagy szabadtéri programok alatt ennél azért jóval több szükséges lehet. Érdemes 20-30 percenként néhány korty vizet inni, folyamatosan pótolva az elveszett folyadékot, mert a kiszáradás könnyen okozhat fejfájást, szédülést, fáradtságot, vagy akár rosszulétet is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a túl cukros vagy alkoholos italok inkább csak tovább terhelik a szervezetünket ebben a forróságban. Úgyhogy a napszemüveget fel, a fényvédőt kenjük fel, ahogy beszéltük, és a kulacs maradjon otthon, most pedig jön Crash Adams és a New Heart.

0: döntések sorozata.
1: Most 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Davas. Az otthon hangja.
2: Like no other. Flawless.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu. MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra. Néli

életben tart egész nap. Rádió Dabas 93.4, az otthon hangja.

Rádiódabas az otthon hangja. Az olasz autóipar egyik ékköve, ha nem a kimondott ékköve, az ágaskodó lováról ismert Ferrari bemutatta történetének első teljesen elektromos autóját. A neve pedig a Ferrari Luce, vagyis magyarul a fény. Az olaszok ezzel hivatalosan is beléptek az elektromos korszakba, méghozzá nem is akárhogyan. Több mint 1000 lóerő, közel 530 km-es hatótáv, és 0-ról 100-ra mindössze 2,5 másodperc alatt gyorsul. Ami igazán érdekes, hogy a legendás Ferrari hang helyett most a futurisztikus technológiai és az új vezetési élmény kerül előtérbe. Az autó dizájnját ráadásul az Apple korábbi vezető formatervezője Johnny Ive álmodta meg, így tényleg olyan, mint egy sci-fi filmből kigurult autó. A Ferrari tehát megmutatta, szerintük az elektromos autózás lehet egyszerű, luxus és brutálisan gyors. És méghozzá mindez teli érzelmekkel. És egyébként, hogy milyen lett az autó, az megosztó lett, nagyon sokak számára ez már nem az igazi Ferrari, de meglátjuk egy fél év múlva, mit mondanak róla azok, akik igazából nem csak mint kritikus, vagy mint fanyalkodók próbálják ki az autót, hanem valójában megveszik és használják. És most pedig menjünk is tovább egy igazi versenyautós hangulatú dallal, a Black Eyed Peas-szal, a Pump It Up.

0: ősi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Egy érdekes egészségügyi téma a nyárra. Sportolásra, kirándulásokra is akár hasznos lehet. Sokáig teljesen természetes volt, hogyha meghúztuk magunkat, valaminket beütöttük a térdünket, rögtön jött a jegelés. Most azonban egyre több kutatás szerint a túl hosszú vagy túl gyakori hűtés akár lassíthatja is a szervezet természetes regenerációját. A szakemberek szerint a gyulladás nem minden esetben rossz, hiszen a testünk így kezdi meg a gyógyulást. A jegelés ugyan rövid távon csökkentheti a fájdalmat és a duzzanatot, de ha túlzásba visszük, akadályozhatja a regenerációs folyamatokat is. A mai ajánlások szerint inkább kisebb sérüléseknél a mértékletesség a fontos, rövidebb ideig tartó hűtés, pihentetés és fokozatos visszatérés a mozgáshoz. És persze a fájdalom nem múlik vagy erősödik, akkor mindenképpen érdemes a szakemberhez fordulnunk.
1: Rádió Dabas.
0: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: Rádió Dabas.
0: A régió leghallgatottabb rádiója.

Taksony felé teljes útlezárás van az 5202-es úton. Egy nyerges vontató és egy kis teherautó ütközött Taksony térségében az 5-ös kilométer szelvénynél. A helyszínre mentők és tűzoltók érkeztek, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták. Aki arra közlekedik, mindenképp számítson torlódásra és válaszon alternatív útvonalat. Emellett a hétvégi kétnapos kamiontilalom után rendkívül erős a tranzitforgalom az M5-ös, az M0-as és az M1-es autópályákon is. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométer között szakaszos torlódás alakult ki,

0: A 87-es kilométernél egy műszakhibás kamion foglalja a külső sávot, tovább nehezíti a haladást. Az M0-ás autóúton Dunaharaszti térségében az M51-es főút csomópontjánál is jelentős a fennakadás, ahol egy lerobbant kamion miatt gyakorlatilag minden odavezető út beállt.
1: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 2 óra után sem állunk meg, és ahogy látom, már el is értük a 30 fokos hőmérsékletet. Tényleg nagyon fontos, hogy mindenki megfelelően pótolja a folyadékot, és a teheti használja a fényvédőt is. Ebben a nagy melegben a szervezet különösen megtereli a hőség, ezért figyeljünk magunkra, az utakra és leginkább másokra is. Most pedig tovább fokozzuk egyébként a hőséget, hogyha lehet ezt így még mondani. David Guettával jön a Love Don't Let Me Go.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Ismeretterjesztő előadás Ráczkevén, május 19. Néptáncos ünnep Ráczkevén. Május 20-án Ácskároly Művelődési Központ szabadtéri színpadán lépnek fel többek között Apró és Kisbokréta néptáncegyüttesek, Kévé és Rőzse néptáncegyüttesek és a Tedrá csoportok. Albert Irsay Daloskör koncert május 31-én vasárnap 18 órától koncertet ad az Albert Irsay Daloskör a Művészetek Házában, vezényel Ádám Ildikó. Vietnám múlt és jelen május 29-én 18 órától előadás lesz Albert Irsán a Móra Ferenc Művelődési Házban, előadja Váralja Márton, nyugalmazott vietnámi nagykövet, áldozat segítő fogadóra Monoron, június 10-én 11 és 12 óra között a Monori Rendőrkapitányságon tart fogadóórát az áldozat segítő központ, az érintettek személyesen kérhetnek segítséget és tájékoztatást támogatási lehetőségekről. Irmák nosztalgia délután Albert Irsán, június 4-én 13 órától nosztalgikus zenés program várja az érdeklődőket a Művészetek Házában, közreműködik Bagi Zoltán és Oswald Marika.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallott.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Súlyos krízist él át a hazai vérellátás. Készül a Délegyháza és Dunavarsány közötti út. Feltámad a szél a hét közepén.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Súlyos krízist él át a hazai vérellátás. Az Országos Vérellátó Szolgálat idén a május 1-i hosszú hétvégén vasárnapra 0 egység vérbegyűjtését tervezte a budapesti és a győri régiókba összesen. Volt olyan nap, amikor a teljes délpesti régióban mindössze 10 egység vérbegyűjtését tervezték, és a valóságban ennek is csak a fele, mindössze 5 egység vér jött össze. A három budapesti fix véradóhely egyikén mindössze 5 egység vér állt rendelkezésre. Eközben országszerte 1600-1800-ra lett volna szükség a vérellátó saját tájékoztatása szerint. Többek között ez derült ki a kontroll.hu oldalon bemutatott vitából, amelyben dr. Nagy Sándor szakmai főigazgató helyettes és Samok Dávid a vérlovagokat fenntartó Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kurátora vett részt. Május 9-én Ócsán Pirbil Sándorral, a Vérlovagok a Vérszállító Önkéntes Alapítvány alapítójával arról beszélgettünk, a véradás nagyon fontos, hiszen ha nem adnak az emberek vért, nincs mit szállítani.
7: Habár mi önkéntesen visszük, de a legnagyobb értéket önkéntesen adni mindenkinek nem tudunk. Ezért fontos lenne, hogy azok az emberek, akiknek egy évben ötször van lehetősége véradásra, és ez mindenkinek férfiaknak ötször, nőknek négyszer, ne csak várják a hívást, hanem keressék a lehetőséget. Ez nem csak azért van, mert a legfontosabbat tudod adni egy embertársadnak, a véredet. Hát gondoljunk bele, ennél már több mindent nem tudunk adni egy vadidegen ember számára. Hanem először is az egészségetnek is jót tesz, másodszor pedig segít rajtunk, hát hiszen a napi kilométer számról, ha beszélhetek egy pár mondatot, csak Budapest területén napi 600 és 800 kilométer között mennek a motorosok, autósok. Ha ebbe beesik egy-két vidék, akkor ez föl tud menni napi 1000 kilométerre. Tehát 1000 kilométerre van ahhoz szükség naponta két lámpával, hogy eljusson az életmentő vér oda, ahol erre szükség van. Erre mindenkinek szüksége lehet, tehát ne legyen hagymázas lányálmunk arról, hogy nekünk erre nem lesz szükségünk. Egyszer az életében mindenki kerül olyan egészségügyi szituációba, hogy vérre lesz szüksége. Tehát mindenkit arra sarkalok, ha már vérlovag nem lehet mindenki, de véradó szinte mindenki lehet. Ha más nem, akkor legalább megpróbálta, de soha ne legyintsünk rá egy véradási lehetőségre. Legyen az évben 5 napunk, amit erre rászánunk. Ez mindenkinek nagyon fontos. Tudok mesélni az önkéntesekről olyat, aki amikor először éli át azt, hogy egy baba vér az 2,5 deci, és amikor mondjuk egy Betesda gyerekkórházba, vagy egy Heinpál gyerekkórházba, mondjuk van 6 perce, hogy odaérjen, mert szülőszobán a babának szüksége van a vére. Ennél felemelőbb érzés már csak az hatta vért, én adhattam.
4: Délegyháza és Dunavarsány között jelentős útfelújítás zajlik a Határút és az Akácfa utca szakaszán. A két település célja a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése és biztonságosabb átétele. A munkálatok során teljesen megújul az aszfaltburkolat, az út mentén új patkák készülnek, emellett felújítják a meglévő csapadékvízelvezető árkokat és új szikkasztó árkokat is kialakítanak. A kivitelezés több ütemben szakaszosan történik, a tervek szerint augusztus 30-áig. A felújítás idején a gyalogos közlekedés csak kisebb mértékben lesz korlátozva, az autósoknak azonban időszakos fennakadásokra kell számítaniuk. Az önkormányzat arra kéri az ott élőket, hogy az érintett szakaszon ne parkoljanak az ingatlanok előtt, mert a munkagépek miatt előfordulhat, hogy átmenetileg nem lehet autóval be vagy kihajtani az udvarokra. Ilyen esetekben közterületi parkolóhelyek használatát javasolják. A kommunális és szelektív hulladékszállítás rendje változatlan marad Dunavarsányban. Az érintett lakóknak azonban a kukákat a legközelebbi dunavarsányi útcsatlakozáshoz kell kihelyezniük, ahonnan az ürítést követően vissza is vihetik azokat. Az önkormányzat külön segítséget biztosít azoknak az időseknek is mozgásukban korlátozott embereknek, akik nem tudják mozgatni a hulladéktárolókat.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Négy csapat számára még nem ért véget a 2025-2026-os NB3-as idény. Délkeleti, az északnyugati, tovább a délnyugati csoport három bajnoka, a Monorese, a Gyirmót FC Győr és az FC Nagykanizsa, valamint az észak-keleti csoportban másodikként záró Bacsó Beton Cigándese várhatta az osztályozó sorsolását, amit kedden délelőtt meg is tartottak. A Magyar Labdarúgó Szövetség Kánai úti székházában meg is tartották a sorsolást. Gellei Imre, korábbi szövetségi kapitány, aki elmondása szerint edzőként maga is három osztályozós párharcban ült a kispadon, elsőként a Gyirmótot húzta ki, ellenfelének pedig a Monort. Ezek után az is biztossá vált, hogy a Nagykanizsa a Cigánddal méri össze erejét. A kérdés csak az volt, melyik együttest kezd otthon. Erre is hamar választ kaptak, a Zalaiak lesznek az első felvonás pályaválasztói. Az oda-visszavágós párharcoknak már az időpontja is megvannak. Az első mérkőzéseket május 31-én vasárnap, a visszavágókat egy héttel később június 7-én rendezik. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: Szerdán sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Az északias irányba forduló szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban általában 11 és 18, délután 21 és 30 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
6: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
5: 93.4 Rádió Dabas.

Rádió Dabas az otthon hangja. Javában zajlanak a nyári világbajnokságra kijutott válogatott csapatok utolsó kereteinek kihirdetései, és az így ilyenkor elő szokott kerülni néhány nagy név, vagy biztosra vett játékosról az, hogy ugye nem jut ki a világbajnokságra, illetve kimarad a végső névsorból. Most többek között a spanyol válogatott kapcsán szólalt meg a legendás egykori Real Madrid kapus, kétszeres Európa bajnok és világbajnok Iker Casillas, aki nem értett egyet azzal, hogy egyetlen Real Madrid játékos sem került be a spanyolok VB keretébe. Casillas szerint különösen meglepő, hogy Dejan Huijsen kihagyása, akit az idény egyik legkiegyensúlyozottabb védőjének tartott. A spanyol válogatott kerete körül egyébként gyakran komoly vita alakul ki, ugyanis történelmében először fordul elő most az, hogy egyetlen egy Real Madrid játékos sincs a spanyol VB csapatban. Na, hát mi most viszont biztosan, hogy hangolódni fogunk a nyári világbajnokságra Shakirával, a 2010 után most 2026-ban is előrukolt egy hivatalos dallal, a Die Die-jal.

0: Rádiodabos az otthon hangja. Ugye nemrég beszéltünk a spanyol válogatott kerete körül kialakult balhéról és Iker Casillas ezzel kapcsolatos noshát kritikájáról. Úgy tűnik, az angolok sem akartak kimaradni a vitákból, ugyanis az angol válogatott legnagyobb visszhangot talán azzal váltotta ki, hogy olyan játékosok maradtak ki a végső keretből, mint Cole Palmer, Phil Foden vagy Trent Alexander-Arnold például. A német kapitány, ugye Thomas Tuchel igazgatja az angol válogatottat, szerint a játékosok jelenlegi forma és aktuális csapategysége döntött a kiválasztásnál. A keret egyik legnagyobb meglepetése Ivan Toney visszatérése lett, miközben Harry Kane továbbra is az angolok első számú vezére lehet a tornán. Az angolok egyébként a válogatott megmérettetést majd Horvátország ellen kezdik meg a világbajnoki szerepléssel. Most pedig akkor jön egy másik dal, ami ugyanis a nyári világbajnoksággal kapcsolatos hivatalos dal, a Jump, méghozzá J Balvin-tól.
1: Hey guys, I'm Amber Mark.
2: Yeah, this is J Balvin. Jump, go,
3: go, go. 93.4 Rádió Dabas.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Hallom már a vindiát tovább, tovább.
6: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
7: Ne az akciót keresse! Figyelj!
6: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat.

0: 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő. Csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800.000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas Dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: 93.4
1: Rádió Dabas.
4: Barbra Streisand.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Taksony felé teljes útlezárás van az 5202-es úton. Egy nyerges vontató és egy kis teherautó ütközött Taksony térségében az 5-ös kilométer szelvénynél. A helyszíre mentők és tűzoltók érkeztek, az érintett útszakasz pedig teljes szélességében lezárták. Emellett a hétvégi kétnapos kamiontilalom után rendkívül erős tranzitforgalom az M5-ös, az M0-as és az M1-es autópályákon is. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös, a 71-es kilométer közötti szakaszos torlódás alakult ki. A 87-es kilométernél egy műszakhibás kamion foglalja a külső sávot, ez tovább nehezíti a haladást.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Hogy a nap vége ne kényszer leszállás legyen.
3: Utaz! Utaz első osztályon!
2: Hangár, a hazavezető út!
3: Rádió Ravasz, az otthon hangja!
4: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten.
2: Novel.
3: Noticias.
2: Novinky.
3: News.
2: Magyarul

0: érthetően hírek!
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások, a Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kulja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szállodában a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
5: Megyünk is tovább, így van, az otthon hangját. Köszöntök mindenkit a hangárban. Megpróbálunk egy kicsit hűsölni Shawn Mendes-szel és a Back to Black-kel, de most pedig Calvin Harris-szel kezdjük meg a pihenést.
3: A 70-es,
4: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
4: 93.4 Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
6: Hangár.
4: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
3: Csak itt.
4: A 93.4-en.

0: zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.
2: Teardrops in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: 80-as,
1: a 90-es évek slágereivel
0: és a mai kedvencekkel
1: mindenkorban
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Rádió Dabas az otthon hangja, ez volt Lady Gaga és a Love Drug. Most jöjjön egy olyan érdekes kollaboráció, ami összefűzi a 80-as éveket a jelenkorral. Kygo, Aha, Take On Me.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Leszállási engedély megadva.
7: Irány a hangár.
8: Keki.
9: Parkolópályára áll a munkaidő.
10: Rádió Dabas 93.4.

She Keeps Me a Nickelback-től itt a Rádió Dabason az otthon hangján, és amilyen roham tempóban ránk rúgta az ajtót a nyár, úgy kapkodjuk most a fejünket is. Beszéltünk már a megfelelő fényvédelemről, a folyadékpótlás fontosságáról, viszont egy dologról még nem esett szó, a klímák használatáról és tisztításáról. A klíma használatánál nagyon fontos, hogy ne legyen túl nagy különbség a kint és a benti hőmérséklet között. A szakemberek szerint ideális esetben 6-8 foknál ne legyen nagyobb az eltérés, mert a szervezetet nagyon megterhelti a hirtelen hőmérséklet változás. Ha például kint 34 fok van, bent 25-26 fok teljesen kellemes és biztonságos lehet. És persze a tisztításról sem szabad megfeledkezni, a klíma szűrőiben könnyen megtelepedhet a por, a penész vagy akár baktériumok is. Ezért érdemes rendszeresen kitisztítani, vagy szakemberrel átnézetni a berendezést, így nem csak hatékonyabban működik majd, hanem frissebb és egészségesebb levegőt is biztosít.

Laza Funky a Back to Black-től itt a Rádió Dabason az Otthon hangján, és ebben a nagy hőségben nem csak magunkra, hanem a háziállatainkra is nagyon fontos, hogyha odafigyelünk. A forró aszfalt például könnyen megsérteti a kutyák tappancsát, ezért hosszabb sétákat inkább reggeli, a reggeli vagy éppen az esti órákban érdemes időzíteni. És ami talán a legfontosabb, egyetlen percre se hagyjuk az állatokat a parkoló autóban, még résnyire lehúzott ablaknál is pillanatok alatt életveszélyesen felforrósodhat az utastér. Mindig legyen előttük friss víz, árnyékos hely, és ha lehet, próbáljuk őket kímélni a déli hőségben. Inkább igen, tényleg reggel, vagy éppen este vigyük el őket sétálni. És hogyha az állatainkkal is jól bánunk, akkor Shawn Mendes is velünk a Treat You Better-rel.

0: Erősödik a torlódás az M5-ös autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Ócsa térségében két tehergépkocsi és egy kamion koccant. A 27-es kilométernél a sérült járművek a külső sávot foglalják el, a kialakult torlódás pedig már meghaladja az 5 kilométert.
1: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flash Tamás a Magyar Szállodák és

0: gyermek szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták. Szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Megyünk is tovább a hangárban, még mindig hatalmas a forróság, ami egyébként kitart egészen csütörtökig, és mi is kitartunk veletek. Nem sokára megnézzük az esti receptünket is, és velünk lesz majd a Five, Bebe Rexha, most pedig indulunk The Weeknddel és a Daft Punkkal.
2: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
2: Hangár.
3: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
2: Csak itt.
3: A 93.4-en.

0: for a taste. Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

Rádió Dabos az otthon hangja, nem meglepő módon a technológia már a futballban is elképesztő szintre lépett. A 2026-os világbajnokság hivatalos labdája például már nem csak egy egyszerű focilabda lesz, összesen 14 beépített érzékelő dolgozik benne, amelyek másodpercenként akár 500 adatot is továbbítanak a játék minden apró részletéről. A rendszer figyeli többek között a labda sebességét, a pörgést, a pályamozgást és a pontos pozíciót is. A stadion kamera rendszerével együttműködve valós idejű 3D modellt épít a mérkőzésekről, így a VAR rendszer és a LES helyzetek megítélése minden eddiginél pontosabb lehet. A cél akár 2 cm alatti pontosság, ami teljesen új szintre emelheti a játékvezetői döntéseket, és ami egy új szintre emeli most ezt a délután, az a Cold Heart Elton Johnnal és Dua Lipával.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Leszállási engedély megadva.
5: Irány a hangár.
7: Keki.
8: Parkolópályára áll a munkaidő.
5: Rádió Dabas 93.4.

Ez volt Fred és a Pain and Glory a Rádió Dabason az otthon hangján. Nem mi napi jelenet történt a Roland Garroson. Az Alexander Zverev meccs közben ugyanis az Oscar díjas Russell Crowe került a figyelem középpontjába, miután sikerült megszereznie a kirepülő labdát a lelátón. A gladiátor sztárja láthatóan nagyon élvezte a pillanatot, és a közönség pedig azonnal reagált a különleges jelenetre. Így lett egy egyszerű labda menetből a torna egyik legviccesebb és legemberibb pillanata, ugyanis Crowe megidézte a filmbéli szerepének egyik legendás mondatát, azaz Are you not entertained, azaz, hogy nem szórakoztok elég jól pillanatot, tehát nagyon jól tudott rögtönözni. Úgyhogy a Roland Garros idén sem csak a teniszről szól, hanem a sztárokról, a hangulatról és az ilyen váratlan momentumokról is. Most pedig hűsöljünk egyet Kenji Girac-kal, a Cool-lal.

0: ott is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Ha valaki napokban valami igazán friss, tavaszias fogást készítene, akkor mutatunk egy szuper ötletet. Fűszeres sült csirkemell.
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: rádiódabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsoratippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Ha valaki napokban valami igazán friss, tavaszias fogást készítene otthon, akkor mutatunk egy szuper ötletet, fűszeres sült csirkemell egy nagy adag ropogó salátával. Az alapja pár egyszerű hozzávaló, új burgonya, zöld spárga, kelkáposzta, szívsaláta, fokhagyma és persze egy kis rozmaring, meg kakukkfű. A csirke mellett elég só, bors, citromlé és néhány gerezd fokhagyma. Az önthethez pedig méz, mustár, balzsamecet és olívaolaj kell. Elsőként felkockázott újborgonyát kell sütőbe tenni, olívaolajjal, rozmaringgal és fokhagymával nagyjából 40 percre. Az utolsó 15 percben mehet mellé spárga és a nagyobb darabokra tépett kelkáposzta is. Közben a csirke mellett sózzák, borsozzuk, majd kakukkfűvel és rozmaringgal fűszerezve serpenyőben oldalanként 3-4 perc alatt süssük aranybarnára. Egy kevés citromlé és fokhagyma még jobban feldobja az ízét. A végén már csak össze kell dobjuk az öntetet, méz, mustár, citromlé, balzsamecet és extra szűz olívaolaj. Ezt jól összekeverve ráöntjük a salátára, sült zöldségek, friss salátalevelek és a felszeletelt csirkemell együtt pedig tényleg olyanok, mint egy éttermi tavaszi fogás érkezne az asztalra. Jó étvágyat hozzá!
1: Éterízesítő, fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.
0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Erős torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán Budapest felé. Ócsa térségében a 27-es kilométernél két tehergépkocsi és egy kamion koccant össze, a sérült járművek jelenleg a külső sávot foglalják el. A kialakult torlódás már meghaladta 7 kilométert, így aki erre közlekedik, annak érdemes jóval hosszabb menetidővel számolnia.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően hírek.
2: A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárokban. Között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkárnő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lébai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem

0: megérdemel még egy esélyt, ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Jana Súcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: És 5 óra után is folytatódik a szaharai meleg, illetve a hangár itt az otthon hangján. Reméljük mindenki figyel a megfelelő folyadékpótlásra ebben a nagy hőségben. Velünk lesz ebben az órában a Matchbox 20, Nagy Bogi, és most indulunk CNC-vel, Meghan Trainorrel és Sean Paul-lal.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Egy igazán különleges időutazás látható fotográfia és történelem szerelmesei számára Budapesten. A Néprajzi Múzeum új időszaki kiállítása a Vágatlanul törékeny fényképek valósága az 1910-es évek vidéki Magyarországát idézi meg eredeti vágatlan üveg negatívokon keresztül. A tárlat több mint 25 ezer különleges üvegnegatív világába enged betekintést, amelyeket még az 1920-as évek elején mentettek meg a múzeum munkatársai a vidéki fényképészektől. A gyűjtemény közel 700 település emlékét őrzi, így szinte az egész korabeli Magyarország megelevenedik a látogatók előtt. A kiállítás február 12-től egészen július 5-ig látható a Néprajzi Múzeumban. Naponta 10 és 18 óra között tekinthető meg. Egy igazán különleges program mindazok számára, akik szeretik a régi történeteket, emberi sorsokat és a fényképezés múltját.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Vazerelli 120 az Opárt világa Budapesten. Viktor Vazerelli születésének 120. évfordulója alkalmából nagyszabású retrospektív kiállítás nyílt, amely a világhírű magyar származású művész teljes életművét mutatja be. A több mint 140 alkotást felvonultató tárlat festményeken, grafikákon, dokumentumokon, fotókon és filmeken keresztül enged betekintést abba a különleges vizuális világba, amely alapjaiban formálta meg a modern optikai és geometrikus művészetet. Vazerelli neve egyet jelent az opárttal, azokkal a vibráló mintákkal, geometrikus formákkal és optikai játékokkal, amelyek szinte mozgásba hozzák a képeket. Munkássága nem csak a képzőművészetre volt hatással, hanem a dizájnra, az építészetre és a popkultúrára is. A kiállítás időrendben követi végig a pályáját, korai figurális munkáitól egészen a híres geometrikus kompozíciókig. A Budapest és a Pécsi Vazerelli Múzeum anyagai mellett Franciaországból a Vazerelli Foundation gyűjteményeiből is érkeznek különleges művek, köztük olyan alkotások is, amelyek Magyarországon eddig még sosem voltak láthatóak a közönség számára.
0: 93.4
2: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fénysötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
5: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
6: Volkswagen.
7: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
8: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
9: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Súlyos krízist él át a hazai vérellátás. Készül a Délegyháza és Dunavarsány közötti út. Feltámad a szél a hét közepén.
12: Hírmondó.
13: Rólunk szól.
12: Régiónk hírei.
13: Első kézből.
12: Első kézből.
11: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Súlyos krízist él át a hazai vérellátás. Az Országos Vérellátó Szolgálat idén a május 1-i hosszú hétvégén vasárnapra 0 egység vérbegyűjtését tervezte a budapesti és a győri régiókba összesen. Volt olyan nap, amikor a teljes délpesti régióban mindössze 10 egység vérbegyűjtését tervezték, és a valóságban ennek is csak a fele, mindössze 5 egység vér jött össze. A három budapesti fix véradóhely egyikén mindössze 5 egység vér állt rendelkezésre. Eközben országszerte 1600-1800-ra lett volna szükség a vérellátó saját tájékoztatása szerint. Többek között ez derült ki a kontroll.hu oldalon bemutatott vitából, amelyben dr. Nagy Sándor szakmai főigazgató helyettes és Samok Dávid, a vérlovagokat fenntartó Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kurátora vett részt. Május 9-én Ócsán Pirbil Sándorral, a Vérlovagok a Vérszállító Önkéntes Alapítvány alapítójával arról beszélgettünk, A véradás nagyon fontos, hiszen ha nem adnak az emberek vért, nincs mit szállítani.
2: Habár mi önkéntesen visszük, de a legnagyobb értéket önkéntesen adni mindenkinek nem tudunk. Ezért fontos lenne, hogy azok az emberek, akiknek egy évben ötször van lehetősége véradásra, és ez mindenkinek férfiaknak ötször, nőknek négyszer, ne csak várják a hívást, hanem keressék a lehetőséget. Ez nem csak azért van, mert a legfontosabbat tudod adni egy embertársadnak, a véredet. Hát gondoljunk bele, ennél már több mindent nem tudunk adni egy vadidegen ember számára, hanem először is az egészségednek is jót tesz, másodszor pedig segít rajtunk, hát hiszen a napi kilométer számról, ha beszélhetek egy pár mondatot, csak Budapest területén napi 600 és 800 kilométer között mennek a motorosok, autósok. Ha ebbe beesik egy-két vidék, akkor ez föl tud menni napi 1000 kilométerre. Tehát 1000 kilométerre van ahhoz szükség naponta két lámpával, hogy eljusson az életmentő vér oda, ahol erre szükség van. Erre mindenkinek szüksége lehet, tehát ne legyen hagymázas lányálmunk arról, hogy nekünk erre nem lesz szükségünk. Egyszer az életében mindenki kerül olyan egészségügyi szituációba, hogy vérre lesz szüksége. Tehát mindenkit arra sarkalok, ha már vérlovag nem lehet mindenki, de véradó szinte mindenki lehet. Ha más nem, akkor legalább megpróbálta, de soha ne legyincsünk rá egy véradási lehetőségre. Legyen az évben 5 napunk, amit erre rászánunk. Ez mindenkinek nagyon fontos. Tudok mesélni az önkéntesekről olyat, aki amikor először éli át azt, hogy egy baba vér az 2,5 deci, és amikor mondjuk egy Betesda gyerekkórházba, vagy egy Heinpál gyerekkórházba mondjuk van 6 perce, hogy odaérjen, mert szülőszobán a babának szüksége van a vére. Ennél felemelőbb érzés már csak adhatta vért, én adhattam.
11: Délegyháza és Dunavarsány között jelentős útfelújítás zajlik a Határút és az Akácfa utca szakaszán. A két település célja a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése és biztonságosabbá tétele. A munkálatok során teljesen megújul az aszfalt burkolat, az út mentén új patkák készülnek, emellett felújítják a meglévő csapadékvíz elvezető árkokat és új szikkasztó árkokat is kialakítanak. A kivitelezés több ütemben szakaszosan történik, a tervek szerint augusztus 30-áig. A felújítás idején a gyalogos közlekedés csak kisebb mértékben lesz korlátozva, az autósoknak azonban időszakos fennakadásokra kell számítaniuk. Az önkormányzat arra kéri az ott élőket, hogy az érintett szakaszon ne parkoljanak az ingatlanok előtt, mert a munkagépek miatt előfordulhat, hogy átmenetileg nem lehet autóval be vagy kihajtani az udvarokra. Ilyen esetekben közterületi parkolóhelyek használatát javasolják. A kommunális és szelektív hulladékszállítás rendje változatlan marad Dunavarsányban. Az érintett lakóknak azonban a kukákat a legközelebbi dunavarsányi útcsatlakozáshoz kell kihelyezniük, ahonnan az ürítést követően vissza is vihetik azokat. Az önkormányzat külön segítséget biztosít azoknak az időseknek is mozgásukban korlátozott embereknek, akik nem tudják mozgatni a hulladéktárolókat.
12: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
13: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
12: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
13: www.radiodabas.hu-ra.
6: Lelátó extra.
14: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 4 csapat számára még nem ért véget a 2025-2026-os NB3-as idény. Délkeleti, az északnyugati, tovább a délnyugati csoport 3 bajnoka, a Monorese, a Gyirmót FC Győr és az FC Nagykanizsa, valamint az északkeleti csoportban másodikként záró Bacsó Beton Cigándese várhatta az osztályozó sorsolását, amit kedden délelőtt meg is tartottak. A Magyar Labdarúgó Szövetség Kánai úti székházában meg is tartották a sorsolást. Gellei Imre, korábbi szövetségi kapitány, aki elmondása szerint edzőként maga is 3 osztályozós párharcban ült a kispadon, elsőként a Gyirmótot húzta ki, ellenfelének pedig a Monort. Ezek után az is biztossá vált, hogy a Nagykanizsa a Cigánddal méri össze erejét. A kérdés csak az volt, melyik együttest kezd otthon. Erre is hamar választ kaptak, a Zalaiak lesznek az első felvonás pályaválasztói. Az oda-visszavágos párharcoknak már az időpontja is megvannak. Az első mérkőzéseket május 31-én vasárnap, a visszavágokat egy héttel később június 7-én rendezik. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
11: Szerdán sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Az északias irányba forduló szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban általában 11 és 18, délután 21 és 30 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!

0: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Vármúzeumban egészen július végéig egy különleges időutazással, egy kiállítással vár az arra érdeklődőket. Irány a Galaxis Magyarország és az űrkorszak címmel 1957-től 1983-ig felülelő időszakkal. A tárlat az első Sputnik fellövésétől indul, és a magyar szemszögből mutatja be, hogyan változtatta meg az űrkorszak a tudományt, a technikát, de még a képzeletünket is. Szó esik Gagarinról, a holdra szállás hatásairól, és természetesen Farkas Bertalanról, az első magyar űrhajósról is. A kiállításon az űrt megjárt tárgyak, korabeli dokumentumok, interjúk és az űrhajós kultuszhoz tartozó emlékek idéződnek fel, amikor is az emberiség tényleg elkezdte feszegetni a határait.

0: A délutáni erős forgalom miatt az M0-ás autóúton több helyen torlódás alakult ki, néhol csak araszolnak a járművek. Különösen a keleti szektorban az M5-ös felé Péccel és Fecsés térségében érdemes türelemmel közlekedni. Figyeljünk oda a vezetésre!
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Ma este pedig a Moziverzum műsorán 21 órától egy igazi nagy ágyú következik. A visszatérő, amelyért Leonardo DiCaprio végül megkapta a pályafutása első Oscar-díját. A film megtörtént események alapján készült, és egy elképesztő túlélő történetet mesél el. Hugh, a főszereplő Leonardo DiCaprio által játszva még feltérképezetlen Amerika vadonjában járkál társaival, amikor is hátrahagyják, rátámad egy medve, és dermesztő rengetegben próbálja túlélni ezt az megveszekedett helyzetet. Glass azonban több szinte emberfeletti erővel száll szembe a természettel, hideggel és saját démonaival is. A főbb szerepekben még Tom Hardy látható, a rendező pedig az Oscar-díjas Alejandro González Iñárritu. Én ezzel búcsúzom is mára, ha tehetitek, maradjatok az Otthon hangján, este 7-kor és holnap reggel 5-kor a térségi napló vasárnapi adását ismételjük, 6 órától pedig már együtt ébredhetünk a TikTokkal. Én Hajdor Oli voltam, jövő héten újra találkozunk, ciao.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
2: www.radiodabas.hu

0: szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Sofia, fűzésdő.
3: Bella!
4: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: Legközelebb is kultúrkáljon velünk! Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick.

0: A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivadarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sztereó.
3: Sztereó.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó.
2: Sztereó.
4: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Már is kezdődik a Stereo, itt a 93.4-en az otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Nagy János Felsőpakony polgármestere. Jó reggelt, köszöntöm az éterben.
2: Jó reggelt, én is szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
1: Sok-sok pályázatot fogunk érinteni, illetve azokat a beruházásokat, fejlesztéseket, amelyek a települést érintik, úgyhogy kezdjük is ezzel a sort. Ha jól tudom, akkor a Top Plus pályázatról is tudunk említést tenni, illetve a Magyar Falu program keretében is történnek fejlesztések a településen.
2: Igen, egy korábban elbírált pályázat Magyar Falu program keretében sikerül rövidesen megkezdeni a munkálatokat. Ott a beszerzési folyamat lezárult, és egy gyalogos átkelőt létesítünk a piasztér és az óvoda közelében. Egy pici problémát jelent, hogy egy volánbusz megálló van ott. Ezt a megállót picit odébb kell csúsztatni, meg ezzel a pályázati megvalósítással kapcsolatban nyilván az odavezető járdákat, járdaszakaszokat, illetve a vízvezetést kell megoldanunk. De a lényeg az, hogy itt is létre fog jönni egy régi nagy álmunk, végre lesz egy gyalogos átkelő a Petőfi úton, a főúton. Az iskola közelében ugye csináltunk már 3 évvel ezelőtt, és most az óvodánál is meg fog valósulni, hogy itt biztonságosan tudjanak közlekedni majd a gyermekek meg a szülők. Amit említett, a Top Plus-os pályázatban pedig ez egy belterületi utak aszfaltozására korábban kiírt pályázat volt. Itt az eredeti 150 millió közeli összeg, amelyet nyertünk, ehhez képest a megvalósítás, a közbeszerzés lezajlása után olcsóbb volt, és a megmaradt pénzt sikerült a Nemzeti Fejlesztési Központtal leegyeztetve, úgymond visszaforgatnunk és visszaszereznünk. Tehát nem vissza fizetnünk kellett, hanem megkaptuk újból felhasználásra, és ugyanezen a területen, a Vasút utcai lakóterületen van egy igencsak rossz állapotban lévő, az építkezések miatt egyébként eddig sok értelme nem is volt a felújításnak, hiszen a mixerautók, teherautók ugye tönkreteszik, de most már 80%-ban elkészültek ott a lakóépületek, és épít az ideje annak, hogy ott aszfaltos burkolatot kapjon ez az út is.
1: Nagyon ritka, amikor azt hallom egy polgármestertől, hogy olcsóban sikerült egy beruházást befejezni.
2: Igen, ugye itt az aszfaltozás terén azért ez annyira nem újdonság, legalábbis amennyire én értek hozzá, és amennyire itt a környékben hallottam. Igen, nagy verseny volt az elmúlt időszakban, amikor ez a közbeszerzés kiíródott, és a tényleges a pályázat által tervezett költségvetés, vagy költségbecslés, tervező költségbecsléshez képest olcsóbb volt a valóságban a megvalósítás, így a fennmaradt pénzt pedig nem szerettük volna elveszíteni. Szerencsére eredményes egyeztetés és tárgyalás volt a Nemzeti Fejlesztési Központban, és 33 millió forintot visszakaptunk, amelyet most erre az útra fogunk fordítani.
1: Vannak még olyan utak, olyan szakaszok, ahol szükség lenne a felújításra, szükség lenne még egy kis pályázati pénzre, szükség lenne beruházásra, amely által járhatóbb lenne az adott szakasz?
2: Belterületen én azt gondolom, hogy büszkén mondhatom Felsőpakonyon, hogy jelenleg minden egyes utunk aszfalttal ellátott. Ez a Vasalbert utca, amely mart aszfaltos, és ez most már megérett a felújításra, illetve van egy Katona József utcánk, amely ugyan egy picit rosszabb minőség a többihez képest. Ezt saját erőből megpróbáljuk felújítani, azt gondolom, hogy erre mostanában nem hiszem, hogy lesz majd pályázati lehetőség, de hogyha ezzel a kettővel meg vagyunk, akkor elmondhatom, hogy Felsőpakonyon aszfaltos utak vannak mindenhol, és szerintem belterületen nincs is problémán. Külterületen van egy olyan területünk, ahol az iparterületen belül van némi kis belterületünk is, ott néhány lakóház is van, és ott ugye a teherautó, kamionforgalom és egyebek miatt van egy útszakaszunk, amely már régóta felújításra érett. Hát többször próbálkoztunk Magyar Falu programban külterületi útra felújítással. Általában a belterületi fejlesztések azok prioritást élveztek, úgyhogy 3 ízben is nem került győztes elbírálásra ez a pályázat. Most ott tartunk, hogy az önkormányzat és a képviselőtestület a költségvetésében tervezett erre egy viszonylag nagyobb összeget, megpróbáljuk még esetlegesen az ottani vállalkozásokat, cégeket bevonni, és akkor egy még komolyabb műszaki tartalom, egy olyan műszaki tartalommal megépíteni ezt az utat, vagy felújítani, vagy legalább az alapjait lerakni, amely a teherautó forgalomra is majd alkalmas lesz.
1: Tudjuk ezeket az összegeket hozzávetőlegesen számszerűsíteni, ugye korábban is említette, hogy van egy szakasz, amit az önkormányzat saját forrásból fog finanszírozni, és itt is tervezi a saját forrás beiktatását a rendszerben. Nem tudják, szerintem nem vagyunk tisztában azzal, hogy mennyi pénzt is jelent egy-egy ilyen útszakasz felújítása, ezért gondolom, hogy érdemes lenne a tájékoztatni a hallgatóinkat.
2: Igen,
1: erről.
2: Ugye, mint mondtam, ez a Vasalbert utca, ez olyan 33 millió forint, valamennyivel lehet, hogy majd több lesz, ez majd most kiderül. Kicsit a közbeszerzési eljárást megbonyolították, és mielőtt a közbeszerzést el lehetett indítani, előzetesen egy ilyen műszaki vizsgálatnak kellett alávetni, és a minisztérium elbírálta, hogy a tervezői költségbecslés, a tervezői költségvetés az vajon reális-e vagy nem reális. Hát ez olyan 2 hónapot vett igénybe így pluszban, de megtörtént az elbírálás, és reális ez a költség, amelyet terveztek ide, így most ki lehet lehet írni a közbeszerzést, és nyilván majd a közbeszerzésen fog eldőlni, hogy melyik az a legjobb ajánlat, amelyért meg is csinálják ezt az utat. Én azt gondolom, a Katonai Zseff utca felújítása, amely egy rövidebb szakasz, és ugye martaszfaltos, de azért kátyúzni, vagy egy kicsit rendbe tenni a felületét, azt nem árt. Az egy ilyen néhány millió forintos költséget jelent. A Kültele út az korábbi pályázatok alapján 45 és 50 millió forint között volt annak egy szakasza, de mi szeretnénk egy picit majd megnyújtani, attól függ, hogy esetlegesen majd még milyen segítséget vagy partneri megállapodást tudunk majd a cégekkel vagy az ott lévő vállalkozásokkal megvalósítani.
1: Arra lennék még kíváncsi ilyen tekintetben, hogy lenne még szükség a településen hasonló fejlesztésekre, van-e olyan sarkallatos pontja az úthálózatnak, ahol igencsak el kéne egy ilyen.
2: Gyalogos átkelő, én azt gondolom, ha ez a óvodai megvalósul, akkor az iskolánál és az óvodánál is mind a kettőnek a közelében van egy gyalogos átkelőnk. Ez így akkor szerintem a belterületen rendben vagyunk. A külterületen vannak igazából inkább problémák, van az a bekötő útunk, illetve van a Kőrösi út, amely ugye nem is olyan régen pont volt ezzel kapcsolatban levélváltás, illetve a korábbi években minden évben próbáltuk a közútkezelő felé jelezni, hogy ez felújításra érett a Kőrösi út. Az a baj, hogy az M5-ös és az M0-as autópálya, az ugye ott közvetlen Felsőpakony közelében találkozik. Ha bármiféle olyan torlódás, baleset van, vagy egyebek, akkor ezt az utat használják kerülő útnak mind az autósok, mind a kamionok és a teherautók. És ilyen helyzetekben hát sokszor nagyon nagy türelem kell ahhoz, hogy Felsőpakonyról érkezve ki tudjunk kanyarodni a Kőrösi útra. Én azt gondolom, hogy ide én többször már javasoltam a közútnak, hogy egy körforgalmat kellene építeni. Azt mondták, nagyon jó, remek ötlet, csak szerezzek hozzá pénzt. Hát bízom benne, hogy előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy ennek a forrása és a keret is meg lesz, és akkor itt a külterületen, de a Felsőpakonyi lakosok számára egy fontos csomópontban sikerülhetne előbbre lépni ezzel a körforgalommal, talán javítani a közlekedést. Egyébként meg tényleg balesetveszélyes a Kőrösi út, rengeteg kátyú van, pont ez a megnövekedett teherautó forgalom miatt, illetve az elmúlt tél ugye azért szokatlan időjárási körülményeket hozott, legalábbis az elmúlt évekhez képest, és ez alaposan megviselte az aszfalt burkolatot.
1: Gyalogos átkelőkről és aszfaltozott utakról beszélgettünk, felvetődik a közlekedés biztonság témaköre, mennyire működik ez olajozottan a településen, szükség van-e trafiboxok bevezetésére, fekvőrendőrök ültetésére. Ez számos kérdést felvethet ez a dolog.
2: Igen, ez többször felvetődött korábban is már lakossági fórumokon és egyéb körökben, amikor ennek kapcsán voltak elemzések és voltak értekezések. Az a képviselőtestület a 30-as övezetnek a bevezetését helyezte prioritásba, és ez meg is történt. Hát egyetlen egy útunk van, a bekötő útunk, ez a Petőfi út, innen letérve, akár jobbra, akár balra megy a településen az ember, akkor ott egy 30-as övezet lép életbe. Ezzel próbáljuk egy kicsit csökkenteni az autóknak és a járműveknek a sebességét, ezáltal pedig a közlekedés biztonságát. A másik út az a fekvőrendőr lett volna. Én viszont azon az állásponton voltam, és nyilván ez a tábor megosztott, van, aki ezt szorgalmazza, van, aki az, de én azt gondolom, hogy nagyon jól tudom, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor nem győztük kerülgetni a kátyúkat, meg a víztócsákat, meg a sarat az utakon, akkor alig vártuk, hogy végre egyenes, sima, normális utakon közlekedjünk. Most meg telepítsünk fekvőrendőröket, egyfajta akadályokat a járműveknek, meg a közlekedőknek, hogy ezzel csökkentsük a sebességet. Én azt gondolom, hogy inkább mi jobbnak látom a 30-as övezetet, nem rongálja az autókat és a járműveket, és szerintem, hogyha felelősen gondolkodunk és felelősen közlekedünk, akkor ez hosszú távon szerintem be kell, hogy érjen. Bár épp hétvégén volt egy szomorú motoros baleset, egy jobbkész szabály és gyorshajtás, egyebek, nem tudom a pontos részletekhez, ezt majd nyilván a hatóságok vizsgálják, de azért még így is előfordul baleset sajnos a településen belül is.
1: Felelősen vezetünk, egyébként betartjuk ezt a 30-as határt, mi a tapasztalat?
2: Hát én azt gondolom, hogy igen, sokan mondták, amikor a testület meghozta ezt a döntést, hogy ugyan már, hát aki az 50-es nem tartja be, ez a 30-at se fogja betartani, de én azt gondolom, hogy mégiscsak van egy lélektani határ, hogyha ezt az 50-et úgy hajlamos az ember egy nagyon picivel túlépni, akkor most a 30-as táblát látja, és talán azt a 30-as lépi egy picivel túl, akkor is beljebb vagyunk. Közte van 20 km/h sebesség.
1: Innen fogjuk folytatni vendégünk továbbra is, Nagy János Felsőpakony polgármestere, maradjatok velünk!

0: Ilyen volt a reggel.
1: Folytatjuk a sztereót itt a 93.4-en az otthon hangján. Vendégünk továbbra is Nagy János Felsőpakony polgármestere. Oktatással folytatjuk, hiszen a Felsőpakonyi Életút program keretében az iskolások és az óvodások is kezdőcsomagot kapnak. Lezajlottak a beiratkozások, mik a számok, mik vannak a kezdőcsomagban. Egyáltalán egy kicsit vázoljuk fel ezt a Felsőpakonyi Életút programot, mert ez egy kuriózum.
2: Igen, jó néhány eleme már korábban is megvolt, hiszen az iskola kezdőcsomag az évekkel ezelőtt bevezetésre került, és minden évben az elsős diákok nyilván az iskolával, illetve az elsős tanítónénikkel egyeztetve megkapták azt a tanszercsomagot, amely feltétlen szükséges az első osztálynak az elvégzéséhez és az iskolai élet megkezdéséhez. Ennek nagy sikere volt, azért ez nagy segítség a szülőknek így az iskola kezdés idején, és ezt bővítettük ki, most már óvodások részére is egy ilyen kezdő óvi csomagot kapnak, de ugyanúgy az újszülöttek kapnak babacsomagot, illetve az idősek pedig ugye össze szoktak kapni egy ilyen egészségügyi támogató csomagot, ami tele van vitaminokkal, egyéb élelmiszerekkel, úgyhogy ennek a része lenne ez a óvi program is, illetve ott van a bursza, ami ugye a felső tanulásokat segíti. Megtörténtek a beiratkozások, a gyermekek szerencsére vannak bőven, az iskolában is, az iskolában. Az óvodában ugye van egy hetedik csoportszobánk, amely, hogyha még tovább növekszik a gyermek létszám, akkor az rendelkezésre áll, és az épület így infrastruktúrálisan elbírja a még több gyermeket. Bízom benne, hogy előbb-utóbb már ez is használatba kerül, mert az azt jelenti, hogy akkor még több gyermek születik, és fiatalodik tovább a település. Az iskolában ott a határokat érjük el a gyermeklétszám tekintetében, és a helyzet az, hogy két első osztály indul, és pont ezért a tankerülettel megkezdtük az egyeztetéseket arról, hogy esetlegesen egy tanterem bővítésnek a szükséglete is fog jönni. Mi ezt megpróbáljuk egy picit tovább gondolni, nagyon-nagyon régi álmunk, és korábban már azt hittük, hogy közelebb állunk hozzá egy új tornacsarnoknak az építéséhez. Az évek múltával aztán így ez a folyamat egy picit megakadt, de most szeretnénk erre visszatérni, és ez a tanterem bővítés egybekötve szeretnénk és folynak az önkormányzat felhatalmazásával a tervezése egy új tornacsarnoknak, amely közvetlen az iskola mellett kapna helyet, ott, ahol az mindestóval 20 évvel ezelőtt már egyszer tervezésre került, de most ezt szeretnénk újraálmodni, és ezt előbb-utóbb elkészíteni. Mindenesetre terveket készítünk, aztán lesz majd egy költségvetésünk, egy költségbecslésünk, hogy ez körülbelül miből valósítható meg, és utána pedig próbálunk majd megoldást találni arra, hogy hogyan épüljön meg.
1: Ez a sportélet tehát is gondolom egy kicsit fellendíteni, hogyha lenne a helyi szervezeteknek, sport egyesületeknek olyan hely, ahol tudnának rendszeresen edzeni ilyen körülmények között.
2: Igen, ugye ez a torna csarnok, ez úgymond két irányban is fontos szerepet töltene be. Egyrészt ugye jelenleg is van, amikor párhuzamosan három testnevelés órának kellene zajlódnia, illetve zajlik is. A körülmények azonban nem mindig a legideálisabbak. Egyetlen picike tornacsarnokunk van, egy tornatermünk, inkább úgy mondom, ott egy osztály fér el. Tehát a másik két osztály az vagy a külső aszfaltos pályára megy ki, vagy más területet keres, tehát az a baj, hogy ezt azért így elég nehéz beosztani. Szerencsére most úgy néz ki, hogy szintén pályázat útján a tankerülettel karöltve sikerül egy rekordtámpályát létrehoznunk. Ez a régi aszfaltos pálya felújításával az önkormányzat 18 millió forinttal járul hozzá ennek a költségeihez, a többit pedig pályázat útján, illetve a tankerület finanszírozásában sikerül majd megvalósítani. Ez is egy nagyon jó helyszín lesz, sokkal kevésbé lesz balesetveszélyes, mint a korábbi aszfaltpálya, és mellette pedig ez az új tornacsarnok, ez szintén kisegíteni az általános iskolai testnevelést is, illetve lenne lehetőség arra, hogy most például a Felsőpakonyi Sportegyesület egyetlen egy szakosztálya, labdarúgó szakosztálya működik, kint a sportközpontban ott van két fűves pálya, meg van egy kisebb műfűves pálya, de egy nagyon jó dolog lenne abban, hogyha mondjuk itt további szakosztályokat lehetne létesíteni, lenne igény kézilabdára, akár kosárlabdára, röplabdára, vagy más egyéb sportokra is, akkor ebben az új tornacsarnokban itt helye lenne ennek is, meg helye lenne annak is, hogy a lakosság, mondjuk akik esténként a szülők is szeretnének egy kicsit mozogni, meg sportolni, akkor ezt lehetne használni nagyon sok mindenre.
1: Beszélgetünk ma még sportról, de kicsit visszakanyarodnék az iskolásokra, óvodásokra. Ezek szerint nő a gyermek létszám, fiatalodik a település, hogyha szükség van új tanterem építésére, és szükség volt az óvodában a hetedik csoport megépítésére. rendszere kialakítására.
2: Igen, szerencsére így azt mondom, hogy így jó helyzetben vagyunk ilyen téren. Nálunk nincsenek jelenleg ilyen problémák, de előre kell gondolkodnunk, pont ezért szeretne a képviselőtestület most a helyi építési szabályzatnak az átalakításával afelé gondolkodni, hogy további nyilván azért behatárolt darabszámban, de további parcellázás és ezáltal telek ingatlanok kialakítását szeretnénk megvalósítani, azért főképpen, hogy a helyi fiataloknak ne kelljen elköltözniük a településről, tudjanak helyben családot alapítani, építkezni és felsőpokonyan élni tovább.
1: Az intézmények tehát biztosítottak, az infrastruktúrális háttér is biztosított az új beköltözések esetén?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Ugye 2019-ben építettünk egy teljesen új orvosi rendelőt, itt ugye a felnőtt házi orvos kapott lehetőséget. A régi orvosi rendelő az felújításra került, itt a gyermekorvos és a fogorvos működik, úgyhogy szerintem ez a része rendben van. Van bölcsödénk, van óvodánk és van iskolánk, úgyhogy szerintem élelmiszerbolt, patika, szerencsére még a posta is működik, úgyhogy én bízom benne. Én azt gondolom egyébként, hogy itt helyi szinten, tehát valami kifejezetten Felsőpakonyon szükséges, lehet, hogy vannak még ötletek, és biztos van egy-két lakos, aki azt mondja, ez még jó lenne, az még jó lenne, de szerintem az alapvető dolgok megvannak, és mi vagy közel vagyunk a fővároshoz, Budapesthez, én azt gondolom, éppen 20 perces autóúttal, ma pedig már szinte minden családban van autó, 20 perc alatt bármi elérhető a környéken.
1: Kicsit visszakanyarodnék az egészségügyre, hiszen említettük a hallgatóinknak, hogy erre külön kitérünk. A házi orvosokat illetően voltak problémák több településen az elmúlt időszakban, nagyon nehéz kis településeken házi orvost keríteni. Felsőpakony tekintetében mit tudunk erről elmondani?
2: 3 évvel ezelőtt volt, amikor a házi orvosunk úgy döntött, hogy Angyalföldről a 13. kerületből járt ki Felsőpakonyra, hosszú-hosszú éveket lehúzott Felsőpakonyon, aztán utána egy család és egyéb problémák miatt úgy gondolta, hogy már nem szeretne ennyit utazni, és nem is fér bele az idejébe a család mellett, és közelebb keresett magának munkát. Utána nyilván volt problémánk abból, hogy keressünk házi orvost. Ideglenesen sikerült megoldanunk, majd aztán az az orvos, akivel úgy gondoltuk hosszú távon megoldottuk, a tanulmányai miatt el kellett költöznie, illetve az egyetem elrendelte máshova. Utána kerestünk egy újabb házi orvost, vele egy másfél-két évig dolgoztunk együtt, és most a közelmúltban váltottunk ezen a téren. Hát megmondom őszintén, hogy nem egyszerű volt, hogy nagyon-nagyon régen beszélgettem ennyi orvossal, mint az elmúlt hónapokban, de végül sikerült megtalálni azokat az embereket, akik örömmel jönnek Felsőpakonyra, átérzik a feladatot és ezt a felelősségteljes munkát, és azóta most már mondhatom, hogy beállt az a dolog, hogy ugyan helyettes orvoslással, de teljesen fix napokra megvan, hogy melyik napon melyik orvos, és két házi orvossal sikerült megoldanunk átmenetileg ezt a problémát. Aztán nyilvánvaló, hogy az az érdekünk, illetve hosszú távon szeretnénk majd olyan fix házi orvost Felsőpakonyra, aki hosszú távon majd ellátja ezt a feladatot, addig teljesen lelkiismeretes, és ezúton is köszönöm a házi orvosoknak, akik jelenleg ellátják ezt az orvosi rendelést és szolgálatot Felsőpakonyon, mert megszűntek azok a korábbi elégedetlenségek, amelyek a lakosság részéről érkeztek, úgyhogy jelenleg most így nyugalom van, de nyilván a háttérben dolgozunk azon, hogy és van is rá esélyünk és lehetőségünk, hogy egy fiatal és hosszú távra tervező házi orvossal tudjuk majd a későbbiekben folytatni.
1: Természetesen erről is beszámolunk majd annak idején itt az Otthon hangján. Az egészségügy után most folytassuk a környezetvédelemmel, hiszen ha jól tudom, akkor a település is részt vesz a Teszed akcióban, vagyis vannak olyan akciók, amelyek a környezetvédelmet, a település tisztítását célozzák meg.
2: Minden évben a Teszed akcióban részt vettünk, idén azonban ez az országos szinten szerveződő Teszed akció elmarad. Korábban így nem csapongok így jobbra-balra, tehát az a lényeg, hogy ez most elmarad, és az önkormányzat viszont úgy döntött itt a közösségi háznak a vezetőjével karöltve, hogy akkor megszervezzük mi saját magunk. Eddig is ők fogták össze, és ők szervezték, de volt mögötte egy ilyen országos akció. Most ez az akció nincsen, így az önkormányzatát mögés június 6-ára hívjuk majd szeretettel a felsőpakonyi lakosokat egy önkéntes szemétszedésre, és megpróbáljuk a környezetünket minél szebbé és tisztábbá tenni. Én bízom benne, hogy sokan jönnek majd ezen a napon, és sokan segítenek. Korábban egyébként pályázat útján rengeteg illegális hulladéklerakás volt Felsőpakony környezetében. Ugye mellettünk van nem is olyan messze egy hulladéklerakás, lakó, és sajnos bizony rendszeressé váltak, hogy voltak olyan vállalkozók, akik mondjuk Budapesten az építkezéseknél összeszedték az elszállítandó hulladékot, majd úgy gondolták, hogy sokkal olcsóbb, hogyha nem a hulladék lerakóba viszik, ahol fizetni kell érte, picit tovább szaladnak, és sajnos Felsőpakony környezetében, ott az erdőkben pakolták ezt le. 300 köbméter sikerült akkor így eltakarítanunk vállalkozókkal, önkéntesekkel, teherautóval, egyebekkel, de pályázat keretében eltüntetnünk, és én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal jobb lett akkor a helyzet, és most igyekszünk ezt a helyzetet fenntartani. Nyilvánvaló közben ugye itt a szomszéd településekkel együttműködve próbálunk egy olyan közös rendszert is kialakítani. Ugye elkezdeményezte ezt, és nagy örömmel csatlakoztunk hozzá a környező települések szinte valamennyien, hogy egy közös megfigyelő rendszer és adatrendszert próbálunk kiépíteni, és akkor tudjuk majd egymást segíteni is, hogy éppen az az autót hol látták, hol rakta le a szemetet, stb. Nyomon tudjuk követni egymás közigazgatási területén is, és én bízom benne, hogy ez is elrettentő példa lesz azoknak, akik így szeretnének megszabadulni a felesleges tárgyaiktól.
1: Ugye szeretnének csatlakozni a pakonyiak arról a szemétszedő akcióhoz, akkor hova menjenek, kit keressenek, mikor kerül erre sor?
2: A Szabó Manda Könyvtár és Közösségi Ház szervezi, ott a vezetőnél lehet jelentkezni, de meg is lesz ez hirdetve, plakátozva, illetve honlapon, illetve önkormányzat Facebook oldalán is meghirdetjük természetesen, hogy minél több ember ez jusson, és minél többen tudjanak jönni, akiknek van erre idejük és kedvük, és próbáljuk megtisztítani a szeméttől a környezetünket.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, vendégünk továbbra is Nagy János Felsőpakony polgármestere. Hozunk sok-sok programot, úgyhogy érdemes velünk tartani.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám!
5: Hallom már a Vindiát tovább, tovább!
3: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
6: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
3: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
7: Reklám voltam. Viszont hallásra.

0: You like that space?
1: Ilyen volt a reggel.
2: Folytatjuk a Sztereót a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Nagy János, Felsőpakony polgármestere. Egy különleges hanghatással folytatjuk itt a 93.4-en, ugyanis lapozgattam Felsőpakony Facebook oldalát, és hát egy elég hosszú bejegyzés volt a mezőgazdasági ágyúzás témakörében, úgyhogy arra kérném polgármester úr, hogy pár mondatban fejtsük ki ennek a jelentőségét a település tekintetében.
3: A település tekintetében tulajdonképpen a hanghatás az, ami a települést érinti. Bízben már lenyilatkoztam és tájékoztatást adtam a lakosságnak is arról, hogy ez nem Felsőpakony közigazgatási határán belül történik ez a mezőgazdasági ágyúzás, hanem a szomszédos települések, illetve főképpen egy irányból érkezik a szomszédos település közelben lévő településnek a mezőgazdasági kistermelői, ezzel a mezőgazdasági ágyúzással próbálják a vadakat elriasztani. Meg is írtam a levelet itt a településen a kollégának, és polgármester úr tájékoztatott, és el is küldte azt a levelet, hogy igen, ők is észlelték, egyébként ott a helyi lakosok is panaszolták, azok, akik nem ilyen jellegű tevékenységet folytatnak, és nem mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak, és a testület szabályozta, hogy bizonyos időintervallumban lehet csak használni ezt a mezőgazdasági ágyút, pontosan azért, hogy a pihenőket, az ott lakókat ne zavarja. Igazából én tolmácsoltam a problémát, és tájékoztatást kértem, de ezen kívül egyéb szabályozásokat, egyebekre nekem nincsen ráhatásom, és erre nincsen felhatalmazásom.
2: Hát ez a vidéki élet velejárója.
3: Igen, mondhatjuk így is, igen. A modern vidéki élet, mert annak idején ezért nem volt ijen.
2: Igen, most már a madárijesztőket kicsit lecseréltük másra. Menjünk is tovább, hiszen közeledik a nyár, úgyhogy a nyári táborokról is beszélünk, majd előtte lesznek még olyan programok, amelyek sokakat vonzhatnak. Ugye volt itt szó a rekordtámpájáról, volt szó sportcsarnokról, úgyhogy futással folytatjuk.
3: Hát a futás világnak ez nagy divat lett mostanában. Örömteli egyébként, hogy egyre többen szeretnek futni, egyre többen sportolnak. Egyébként a kerékpárosainkat egy picit bosszantja, de aztán a kezdeti nézeteltérések után ez azért lecsillapodott. Építettünk nemrég egy kerékpárutat a település belterületi része, illetve az ipari terület között, ami már nagyon-nagyon szükséges volt azért, hogy a közlekedés biztonságot megteremtsük azoknak, akik kerékpárra járnak ki dolgozni, de a futásra visszatérve ezt a kerékpárutat is rengetegen használják futásra, és jó érzés látni, hogy azért nagyon sokan mozognak itt, azért most már kialakult a rend, és elférnek egymás mellett a kerékpárosok, illetve a futók is, tudom, hogy nem teljesen szabályszerű, hiszen a kerékpárút azért kerékpárút, hogy kerékpárra használják, de a futók is előszeretettel használják, egy gyönyörű erdős részen megy ott a településre bevezető út mellett a kerékpárút, úgyhogy tényleg hangulatos, de egyébként más területeken is futnak, a belterületi utakon is futnak a lakosok, és ugye egy pumpapályával elkezdtünk egy szabadidőparkot építeni, nem olyan régen adtuk át ezt a pumpapályát, ennek a következő lépcsőfoka lenne majd, ahol szintén csinálnánk egy ilyen rekordtán futópályát körben, úgyhogy bízom benne, hogy ezt is majd sokan fogják használni, és bízom abban is, hogy mi hamarabb elkészül. Úgyhogy népszerű lett a futás, nyilván mi is csatlakoztunk ebbe, szintén a közösségi háznak a főszervezésével zajlik majd ez is le.
2: Május 30-án, úgyhogy erre már lehet készülni, és ha már nyár, akkor juniális Felsőpakonyon.
3: Igen, és különösen fontos lett most ez a juniális abból a szempontból, hogy május 16-ára tervezett és szervezett és álmodtunk egy önkormányzat által finanszírozott és szervezett gyermeknapot Felsőpakonyon, amelyet sajnos le kellett mondani a kedvezőtlen időjárás miatt, csak úgy, mint a környező településeken számos programot hiúsított meg ez a hirtelen jött eső. A mezőgazdaság örült neki az esőnek, azóta ugye megint nem sikerül nagyon esni, és egyre szárazabb minden. Itt a rendezvénynek kifejezetten sajnos nem tett jót, és nem is várhattuk azt el, hogy abban az időjárásban a szülők kihozzák a gyermekeket, ha meg nincsenek ott a gyermekek, akkor minek a gyermeknap. Úgyhogy ugye juniális az, ami most a következő nagyon fontos közösségi programunk lesz. Minden évben megrendezzük, most június 27-én lesz majd színpaddal, fellépőkkel, és nyilván próbáljuk ezekre az eseményekre átmenteni azokat a gyermeknapi programokat, amelyek májusban elmaradtak, úgyhogy itt azért egy részét, aztán a következő részét esetleg majd szeptemberben a falunapon, de szeretnék majd pótolni, és a gyerekeknek egy picit majd bepótolni, így egy júniusban félig meddig gyereknapot
2: megmozdul
3: tartani.
2: Megmozdul a település, apraja nagyja egy ilyen közösségi rendezvény. mennyire mi a tapasztalat?
3: Igen, én azt gondolom, sőt, sokszor mondják, hogy mikor lesz már, mikor lesz ilyen. Ha jó idő van és az időjárás kedvező, akkor nagyon-nagyon sokan vannak, a sportközpont területén rendezzük ezt meg. Majd este tűzijáték lesz, előtte fellépők lesznek, reggeltől már kezdődik egy kispályás focitornával, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy egész napos rendezvény, és mindenki megtalálja magának kedvezőt és a magának kellemeset, mint hogy folyamatosan jönnek, mennek az emberek, és azért tényleg sokan megfordulnak.
2: Júniust említettünk, úgyhogy már benne járunk a vakációban, amire a település is gondolom készül, vagy legalábbis azok a civil szervezetek, szolgáltatók, akik a nyári szünidőt próbálják meg egy kicsit emlékezetesebbé tenni, illetve a szülőket felszabadítani a 10 hetes programkavalkád alól, hiszen a nyári szünidő azért hosszú idő ahhoz, hogy a szülők szabadságot vegyenek és otthon legyenek a gyerek. De hát erre alternatív megoldásként tökéletes egy-egy tábor, hogy elfelső pakonya táborokkal.
3: Köszönöm szépen, évről évre több a tábori program. A közösségi háznak a rendezésében több ízben és több időpontban is van tábor. És ugye a vakációra visszatérve nyilvánvaló, hogy ugye az iskolai vakáció az az alapja ennek az egésznek, de mivel hogy a kollégáknak a szabadságokat muszáj kiadni, így mind az óvoda, mind a bölcsőde részéről is intézményvezetők évről évre kezdeményezik, és nem is tudunk másképp tenni, de 2 hétre, 3 hétre le kell állítani, és be kell zárni az intézményt, és mi vagy egy-egy bölcsődénk és óvodánk van, ez nincs az, hogy felváltva is majd valamelyik ügyeletet tart. Ezekre az időszakokra előzetesen már egyeztetünk a szülőkkel, hogy hogyan tudjuk megoldani, és itt azért nagy segítséget jelentenek ezek a táborok, amelyeket a közösségi ház szervez, nyilván szerveznek civilek is, tánctábort, egyebeket, a sportegyesület szervez focitábort a nyáron, úgy, mint az elmúlt években is, úgyhogy ezekkel a táborokkal próbáljuk egy kicsit tartalmilag megtölteni a gyermekeknek a nyári vakációt, és ugye az iskolával karöltve természetesen a Réphülöpi táborban is részt vesznek, ahol ugye egy közös önkormányzati tulajdonban működtetett gyermektábor van.
2: Gondolom, ilyenkor nyáron szépül a település is, virágok vannak mindenhol, és a virágok mellett, ha jól láttam, új padok is kihelyezésre kerültek.
3: Új padokat, szemetes tárolókat próbálunk folyamatosan, vagy a régieket lecserélni, esetlegesen újakat kihelyezni, vagy a régieket felújítani és utána visszatenni. Én azt gondolom, minél több ilyen van, annál jobb. Helyi civil szervezet, a Felsőpakonyvért Egyesület segítségével 2 ilyen kiülő szanetli lett elhelyezve a Petőfi téren, illetve a vasútállomáson. Előszeretettel használják a fiatalok, és nyilván a parkokban, többek között ebben a szabadidőparkban is, de más területeken is. Ha ott a szemetes, akkor azért sokkal könnyebb elérni, hogy oda dobják bele a szemetet, és nem utólag kell összeszedni. A padokon meg szerintem jó néha-néha megpihenni, vagy leülni, és a gyermekeket nézni, hogy szaladgálnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, próbáljuk ezeket a közterületenket is minél szebbé és minél élhetőbbé tenni. Éppen öntözőrendszert építünk azért, hogy mind a játszótéren, mind a szabadidőparkban meg tudjuk oldani majd a nyári szárosság idején azt, hogy a zöld felületek megmaradjanak, és ne száradjon mindenki.
2: Ezek a kezdeményezések azért a közösségi életet is aktivizálják egy kicsit, hiszen az anyukák leülnek a padra, a gyerekek leülnek a szaletlibe, akkor elindul egyfajta diskurzus, elkezdődik egyfajta közösségi lét, közösségi élet.
3: Igen, én azt gondolom, hogy ezeken a területeken igen kialakul, és hát jó nézni, hogy ha csak a játszótér fele megyünk, egy-egy délután, abból is látszik, hogy mennyi gyermek van, és jó idő esetén szinte alig lehet a környéken megállni, úgyhogy szerencsére korábbi években sikerült minden évben egy-egy új játékkal bővíteni a játszóteret is, és én azt gondolom, hogy megtalálják a gyerekek is, meg a szülők is az örömüket, és friss levegőn és jó kedven töltik el az idejüket.
2: Hát ilyen az élet Felsőpakonyon. Köszönjük szépen Nagy Jánosnak, hogy ellátogatott hozzánk, és mindezt megosztotta velünk. Szép napot, jó munkát kívánok.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások, a Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szállodában a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül

0: maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
3: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
2: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban elmegyünk Vecsésre, a Mesefesztiválra, aztán irány Pilis, ahol ugyancsak várják majd a gyermekeket néhány programmal, és a nagyobbakat egy mountain bike kiállítással. Adásunk záró akkordja, ezúttal is Illy Noémi, és egy könyv. Tartsanak velem!

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Becsésen ezúttal is megrendezésre kerül gyermeknapon a Bálint Ágnes Mesefesztivál. Színes programok, édes falatok, fergeteges koncertek, ima a részletek.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádiódobos magazin műsor, a vendégem pedig Kistóth János, a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatója. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szervusz, én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Ha beszélgetünk, és ha a gyermeknap közeledik, akkor biztos, hogy a Bálint Ágnes Mesefesztivál lesz a fókuszban. Ezúttal is megrendezésre kerül. Hanyadik alkalommal?
3: Ez már idén a 14. alkalom, amikor megrendezzük ezt a fantasztikus mesefesztivált, és hát nagy izgalommal állunk ismét a szervezés elébe.
1: Idén hogyan készültetek a kétnapos rendezvénysorozatra? Melyek azok az elemek, melyek azok a programok, melyek azok a koncertek, amelyek várják az érdeklődőket?
3: Idén az egészségtudatosság lett az a tematika, amit kitűztünk, és nagyon sok olyan dologgal készültünk, ami egyébként a gyerekeknek szól, még ha kicsit furcsán is hangzik ez, és valóban a tudatosságra, az egészségtudatosságra tudjuk majd nevelni őket, és hát természetesen ugye a szülők nélkül ez nem lenne, nem lehet ez, úgyhogy nagyon sok olyan dolgot hoztunk be idén, ami én azt gondolom, hogy a felnőtteknek is hát érdekes lehet. Testünk a csoda, ez egy interaktív utazókiállítás lesz, ahol az emberi test működését természetesen játékos formában ismerhetik meg a gyerekek, a helyes táplálkozást, a higiéniai szabályokat. Tehát ezeket helyeztük most egy picikét előtérbe, de hogy egy másik ilyen attrakciót mondjak, például lesz egy bringaturnix, ez egy élmény alapú készségfejlesztő program. Itt a gyerekek saját maguknak tekerhetik majd a turmixukat. De lesz egy virgonckodó játszó park is, itt lesznek gyümölcsös játékok, egy nagyméretű fai játék, de lesz egy egészségtányér, itt a táplálkozás egyensúlyát fogják majd a gyerekek kézműves játékon keresztül megismerni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan dolgot próbáltunk belevinni, ami valóban az egészséggel kapcsolatos. Volt egy meseíró pályázatunk többek között. Itt is az egészség, az egészséges életmód történeteit próbáljuk meg a mesén keresztül feldolgozni. Ez le is járt ez a pályázat 19-én, tehát nagyon sok mű érkezett be, és ennek lesz majd egy eredmény hirdetése szombaton, szombat délután. De volt egy másik rajzpályázatunk, ha már itt a pályázatoknál tartunk, ezt Kormács Sanyi kedves barátom, Ikarusz Busza, legalábbis a pályázati kiírás hirdette meg, ez egy rajzpályázat, amely a mesefesztiváli élményeket dolgozza majd fel. Május 29-ig várjuk majd ide a jelentkezőket, és ennek is majd szombaton lesz az eredményhirdetése. De kérdezted, hogy kik lesznek, és milyen előadók lesznek. Itt lesz nálunk az Apacuka zenekar, ők majd szombaton zárják a napot, és vasárnap pedig az Iszkiri koncertje lesz látható. De ugye sok helyszínen is vagyunk, ugye arról is beszélünk egy fél mondatot. Bálint Ágnes Emlékház ugye mindig fontos helyszín, és idén is a Freie Market Centrál is bekapcsolódik ebbe a hétvégébe, ott is lesznek fantasztikus programok. Mint ahogy mindenki megszokhatta már, kisvonat, illetve retróbusz szállítja majd a közönséget, illetve hát ez az említett busz is így lesz a Horváth Sanyi barátommal, ez az Ikarusz busz is szolgálatba áll majd. Hát lesznek megszokottan kis színpadi programjaink is, nagyon fantasztikus, mert hogy sikerült az ország kőbábszínházaiból is egy néhányat megnyerni a mesefesztiválnak. Itt lesznek Pécsről, Veszprémből, akár a Kövér Béla bábtársulat Szegedről érkeznek majd. Egy másik centrálban is izgalmas program várható majd szombaton lesz ez. Lesz egy bolyalábas felvonulás, illetve a babtársulatnak egy előadása, három kívánság, úgyhogy mindenki kiválhat majd hármat, és remélem, hogy ez az előadás majd teljesíti ezt a kérést is. Gondoltunk a például a legkisebbekre is. Lesznek itt matatófal, színezők, óriás színezők, kosaras körhinta, lesz Kenderkot népi játszóház, de itt lesz a kézműves szakkörünk a Gammel munkatársaival is, lesz mesetanya, mesekert, babasátor. Hát is nem is említettem, és nagyon fontos, hogy minden évben, 14. alkalommal, idén is készülünk apa, illetve anyatanyával, és hát fantasztikus gondolatok lesznek itt is. Itt is az egészségtudatosság kerül majd elő, a legvárfőzés, a tésztakészítés, mindenféle kézműves foglalkozások, és az apatanyám pedig a fém hulladékokat gondoljuk majd újra, illetve egy interaktív reflex és mozgásfejlesztő játékkal készülünk.
1: Ahogy említetted, ez már a 14. alkalom, és az elmúlt években szerintem biztosan állíthatjuk, hogy felkerültetek az ország fesztivál térképére. Honnan érkeznek Vecsésre ebben az időszakban? Hogyan emelkedett a nézőszám, látogatószám az elmúlt években? Ha nem is tudunk konkrét számokat mondani, azért hozzávetőleges értéket, vagy csak így szemmértéket talán meg tudunk osztani a mi hallgatóinkkal.
3: Hogyne, hogyne. Az az igazság, hogy valóban most már országos méreteket öltött ez a fesztivál. Ugye az első, amikor megrendeztük ezt az első fesztiválunkat, mesefesztiválunkat, akkor a becsésieket akartuk behívni. Természetesen ez most is így van, de aztán egyre többen, mert hogy a becsési családok egyre több más családokat is hívtak az ország más részéről, és így azért egyre bővült az a látogatói egyrészt létszám, másrészt kör, hogy az ország mely részéről jönnek, és hát nem tudom, Szegedtől Győrig nagyon-nagyon sokan látogatnak el hozzánk, és ez azt gondolom, hogy nagy öröm. Évről évre több ezres látogató számmal számolhatunk, hál' Istennek, ezt nagyon szépen köszönjük kitartó látogatóinknak, és hát ugye van egy bizonyos befogadó képessége a fesztiválnak, úgyhogy ez még mindig az egészséges, hát hogy is mondjam, tartományban volt eddig, hát remélem, hogy ezután is így lesz.
1: A szórakozás és az edukáció mellett azért nagyon-nagyon fontos része ennek a fesztiválnak, ennek a programsorozatnak, hogy Bálint Ágnes hagyatékát is őrzitek, ápoljátok ezáltal.
3: Igen, hát ugye ez volt a legfőbb célkitűzésünk már az első mesefesztiváltól kezdve. Nagyon szeretnénk, hogyha azok a mesék, amelyeket Bálint Ágnes megírt alkotótársaival megrajzoltak és báb figurákkal bemutatták ezeket. Én azt gondolom, hogy ezeknek mindenképpen szeretnénk, hogyha megmaradna. Azokat a gondolatokat, amelyeket Bálint Ágnes, illetve a mese kapcsán fel lehet emelni, én azt gondolom, hogy azokat mi nagyon magasra szeretnénk emelni, hogy mindenki, aki erre néz és erre figyel, az láthassa.
1: Említetted, hogy lesz szó a három kívánságról, és mindenki kívánhat majd hármat. Hogyha te most így az eseménysorozat előtt kívánhatnál hármat, akkor mi lenne az?
3: Hát nagyon jó idő, mert én azt gondolom, hogy az elengedhetetlen. Nagyon jó kedv, mert enélkül talán semmi nincs, és ami engem nagyon feltölt, az a mosolygós arcok, amikor látom, és nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is, hogy gond feletten tudnak örülni és szórakozni.
1: Arról még nem beszéltünk, hogy a rendezvény évek óta ingyenes, minden játék, minden program ingyenes, ugyanakkor érdemes regisztrálni. Mesélj nekünk egy picit a technikai információkról.
3: Minden évben csinálunk egy regisztrációt, egy mesepárti regisztrációt, idén is megtesszük ezt, és egy picit kibővítenénk itt a regisztrációt, mert hogy ahhoz, hogy ingyenes legyen, most sikerült egy Európai Uniós programban részt vennünk, és pályázaton nyerni, ez egy TOPLUS humánfejlesztések program, amelynek keretében szeretnénk megszólítani a vecsési szülőket, anyukákat, hogy mindenképpen regisztráljanak, így hozzájárulnak, támogatják a projekt megvalósulásának, én azt gondolom, hogy sikerét, és ha jönnek és regisztrálnak, és akár előregisztrálnak is. Ezzel én azt gondolom, hogy azt üzenik, hogy szükség van a mesére, és szükség van a mesefesztiválra.
1: No, hát akkor mondjuk el még egyszer a dátumot és a helyszínt, hogy senki sem maradjon le a 14. Bálint Ágnes mesefesztiválról.
3: Igen, ez május 30 és 31-e, ez szombat, vasárnap, szombaton, 12-kor egy flashmobbal kezdünk. Mindenkit a szeretettel várunk.
1: Jó kedvet, sok mosolyt és természetesen jó időt kívánunk erre a hétvégére. Kistóth Jánosnak, a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatójának köszönjük szépen, és hát természetesen rádiónk is ott lesz majd az ünneplő tömegben, mindent ki fogunk próbálni, és mindenről beszámolunk majd a hallgatóinknak. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
3: Én is nagyon köszönöm.

0: Vecsés után irány Pilis, ahol ugyancsak igazi programkavalkád várja az érdeklődőket az elkövetkezendő hetekben. Lengyelné Varga Kittivel beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Lengyelné Varga Kitti, a Csernai Pál Művelődési Ház igazgatója. Szia, jó reggelt, köszöntelek a stúdióban.
3: Szia, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Rengeteg mindennel készültök az elkövetkezendő időszakban Pilisen, és hát várjátok nem csupán a pilisieket, hanem a környékbelieket is. Nézzük át ezeket a programokat, és hát külön érdekesség, hogy május 27-én mountain bike kiállítás is lesz, erre külön kitérünk majd. No, de nézzük ezeket a programokat, mivel készültök, mivel várjátok a látogatókat.
3: Igen, hát most májusban igazából a gyerekekről és a sportról fog szólni a hónap hátralévő része. Ugye, ahogy említetted, egy egyedülálló kiállítást szervezünk itt a Művelődési Házban, melynek a megnyitója május 27-én lesz, és 31-éig megtekinthető a Művelődési Házban. A kiállításnak az ötlete igazából Miklós Róbert jött, aki egy pilisi srác és szenvedélyes bicikli gyűjtő. Ő keresett meg bennünket a kiállítás ötletével, aminek nagyon örültünk, hiszen szerintem akkor működik jól így a Művelődési Ház, ha nem csak mi találunk ki programokat, hanem teret adunk a helyi emberek ötleteinek, hobbiának, szenvedélyének is. Úgyhogy így közösen belevágtunk ebbe a szervezésbe. Május 27-én ugye nem csak a kiállítás megnyitó lesz, hanem a Pilisi Ifjúsági Klub szervezi a kihívás napját településünkön, úgyhogy nem is véletlenül ezen az időponton lesz a kiállítás megnyitó, hiszen akkor egész nap sportos programokkal készülnek a város több intézményében, civil szervezetei, és itt a Művelődési Háznál is a délutáni órákban kezdődik majd a festés, illetve a gyereknapunk lesz jövő héten, szombaton, így össze lehet kötni a kiállítás megnyitóval, nagyon sok programmal készülünk, mászófaltól, gokártpályán át, gyerekkoncerten a mintapint lesz a vendégünk. Van nekünk egy nagyon értékes pilisi emberünk, a Tabányi Mihály, aki egy világhírű Emerson-díjas harmonika művész volt, és nagyon sok zenész követte, emlékezik az ő munkásságára. Egyébként ez a harmonika kiállítás magánszervezésben, illetve nem kiállítás, hanem ilyen harmonika fanok találkozója, magánszervezésben már évek óta zajlik Pilisen, és a tavalyi évben vettük fel a kapcsolatot Érsek Zoltánnal, pilisi harmonikással, aki egyben harmonika gyűjtő is, úgyhogy már tavaly mi is részt vettünk az ő kis rendezvényén, és úgy gondoltuk, hogy akkor méltó lenne idén egy nagyobb volumenűre megszervezni, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra.
0: Említetted, hogy nagyon-nagyon örültök az alulra jövő kedzeményezésre. A közeljövőben még lesznek olyan programok, amelyeket civilek indítottak el, amelyek közös gondolkodás útján keltek szányra és valósulnak majd meg.
3: Igen, az év további részében nagyon sok ilyen lesz. Sok értékes és aktív szervezetünk van itt Pilisen, úgyhogy az őszi időszakban lesz az ő időszakuk, több jótékonysági rendezvény lesz, illetve az adventi programokon mindig számíthatunk rájuk, hogy nagyon jó itt az együttműködés ilyen téren. Most a közeljövőben ugye a nyári időszak kezdődik, akkor megemlíteném és hirdetném is, hogy tavaly elindítottuk a nyáresti lazulós programsorozatunkat, ami egy kicsit kötetlen, mindig más zenei stílusú előadókat bemutatva, várva egy kötetlen estére hívjuk a környékbelieket, úgyhogy érdemes követni az oldalunkat.
0: Mennyire mozdulnak meg a pilisi lakosok egy-egy ilyen felhívásra? Mi a tapasztalat?
3: Nagyon nyitottak lesznek, egy kicsit beindult így a 2025-ös évben a pezsgő életi Pilisen, amit nagyon élvezünk. Változatos programokkal mindig igyekszünk más célközönséget megtalálni, úgyhogy egyre többen jönnek a rendezvényeinkbe, és ami külön öröm számunkra, hogy a környéken is egyre többen ismerik a Csernai Pál Művelődési Házat.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve mondjuk el azokat a fontosabb dátumokat, amelyeket érdemes bejegyezni a pilisieknek, illetve a környékbelieknek a naptárba.
3: Rendben, akkor ugye a május 27-én a kiállítás megnyitóra, a mountain bike kiállítás megnyitóra várunk mindenkit szeretettel. Május 30-án a gyermeknapra, június 14-én a harmonika falok találkozójára, és június 26-án veszi kezdetét a nyáresti lazulós program sorozatunk is. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a környékről.
0: Természetesen mindenről beszámolunk majd itt az Otthon hangján. Lengyel Név Varga Gittinek köszönjük szépen. Sok érdeklődőt és jó időt kívánunk neked az elkövetkezendő hónapokban.
3: Köszönjük szépen!
4: Kerestem egy lány, tudod én is, aki

0: élek tovább.
1: Valahogy a 90-es évek elején kaptam meg az első mountain bike-omat. Nagyon büszke voltam rá, 24 sebességes volt, míg a barátnőmé csak 18. Nem nagyon váltottunk, hiszen csak a városban használtuk a járművet, de a fehér színe, a neonzöld kulacs rajta máig édes nosztalgiával tölt el, ha rágondolok. Nincs meg már ez a bicaj, de igazából most már egy citybike-ot szeretnék cuki kosárral és barna bőrüléssel. Miklós Róbert azonban nem váltana, ő is a 90-es években kapta az első Montiát, és szinte azonnal szerelembe esett vele. Most pedig megmutatja a gyűjtemény egyes darabjait is, Pilisen.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádiódabas magazin műsora, vendégen pedig Miklós Róbert. Szia, köszöntelek az éterben.
4: Hello, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Beszélgetésünk apropója egy mountain bike kiállítás, amely Pilisen május 27-én kerül megrendezésre. És ha jól tudom, akkor hát erősen benne vagy a szervezésben, és erősen benne vagy a mountain bike világában. Mesélj nekünk egy picit a kezdetekről, honnan indult ez a szervezés.
4: Én szervezem a kiállítást, így januárban jött az ügyet, hogy kiállítottam a gyűjteményemet. Időközben csatlakoztak már egy régi ismerősök, meg is az ismerőseik, meg volt csomó megkeresésem is, de mivel első kiállítás, és elég sok kerékpár van, szóval 13 darabos a gyűjteményem most, ebből mondjuk egy pár darab még épül, egy 10 darab körülbelül, tehát azok még épülőben vannak, csak vászként lesznek kiállítva. A gyűjteményemben főleg mountainbike-ok vannak, meg országútik. Országúti az 15 darab körül, többi mountainbike, fatbike, meg van kettő ilyen beach cruiser, ilyen tengerparti cirkáló, ilyen 50-es évek stílusát idéző. Ezeket állítom majd ki, és hát hogy honnan jött, igazából én már kiskoromtól kezdve úgy, mint csak gyerek kerékpároztam, és 91 körül volt az első montizásom, aztán 93-ban kaptam a első mountain bike-omat, és hát azt ugye nyúztam rendesen, és folyamatosan szerelni kellett, mivel így tanultam bele a szerelésbe. Utána 2000-től meg már komolyabban csináltam, akkor már rendes, komoly mountain bike-om volt. A gyűjtés meg egy márka szeretetéből jött, hogy ráálltam egy márkára, és nagyon kerestem egy régi vázat, aztán mindig más jött, és az is tetszett. Aztán így elkezdtem gyűjteni.
1: Miért pont a mountain bike? Ugye említetted, hogy a 90-es évek elején kaptad az első montidat, akkor kezdett egyébként bejönni a divatba, akkor a cseppeleket és a kempingeket kezdtük elhagyni, és tényleg nagyon menő volt az, akinek mountain bike-ja volt. Milyenek voltak akkor a mountain bike-ok, és hogyan ment a fejlődési év, mit tapasztalhatunk így 2026-ban, milyen változások, milyen fejlődési metódusok mentek végbe az elmúlt években, évtizedekben?
4: És biciklim egy cseppeltacskó volt, előtte volt valami Zuffi bicikli, de annak nem emlékszem a márkájára, és a cseppeltacskót így pár év alatt így sikerült ketté törnöm a karrierjét, mert a válső megnyílt, elhajlott alattam, pedig nem voltam egy nehéz gyerek, én átlagos voltam kb. És akkor a szüleim látták, hogy elég sokat ugrálgatunk az utcában, bicajjal, meg árkon, bokron, át minden, és akkor öcsém kapott először egy montit 93-ban, aztán következő pár héten volt a születésnapom, akkor kaptam én is, ugyanolyan mountain bike-ot kaptunk, így teljesen véletlenül, más helyen vettük őket, és hát ugye itt Pilisen, itt a Gödöllői Dombság elejében rengeteg teret van, meg itt van a Dolina Pintesor is, egy hegyek pintesornak is hívják, a Boros Pintés rész, oda sokat jártunk, és oda ki akartunk tekerni, így jött a montizás. És első körben ugye a szomszéd gyereknek volt már monti, akkor mindig csodáltuk, hogy hú, ez szétváltós, mert csak kettőváltós, ugye csak hátul hétsebességes volt, tehát 21 sebességes. Mi csak 18-es kaptunk, ott még a sebességekhez mértük a tudását a montinak, de aztán mikor elkezdtem középiskolába járni 96-ban, akkor ott megismerkedtem egy vecsési gyerekkel, osztálytársam volt, és ő mondta, hogy van egy ilyen mountain bike újság, Mountain Bike Action Hungary, egy amerikai férfi jött be Magyarországra, és ő indította ezt útra Magyarországon, a mountain bike-ozást, és az első újság, amit megvettem 97. januárjában, az nagyon megtetszett, olyan szöveg volt benne, meg olyan érdekes képek, hogy így nem tudom, nem csak gyerekfejjel, hanem így felnőtt fejjel is, így igazából mosolcsal az arcomra, hogyha előveszem és akkor olvasom. És így jött, hogy kiállításokra jártam, rengeteg katalógust legyűjtöttem, meg tanulmányoztam hosszasan, és igazából nyomon követtem így valamennyire mountain bike-ozást. Hát elég sokat fejlődött az elmúlt években. Én azt veszem észre, hogy ugye egy szinten megállt a technikai fejlődés, és ki kellett találniuk egy újítást. Ez ugye leginkább látványosabb a kerékméretekben, 26-szoros a mountain bike hivatalosan, tehát nem véletlenül volt az a kerékméret kitalálva a 80-as évek legelején vagy 70-es évek végén, mert ugye az kisebb kereket eredmény, az aztán jobban manőverezhető, meg könnyebb a kerékpár, ami ugye terepen, főleg így erdős részen, így őkösvényen az jó, de ugye elértek a határokig szerintem, így karbonvázak egyre könnyebb lettek, ilyen 1,1-1,2 kilós vázak, amit egy szokásos alumíniumváz 2 kiló körül van, vagy 1,7 kilók között. Ott elértek a csúcsra, és utána ki kellett találni egy újat, jöttek ezekkel a kerékméretekkel. Én megmondom őszintén, nekem ilyen nincs is, hogy se 27 és féles, se 29-os montim nincs. Akkor nagy ugrás volt még a fejlődésben a tárcsafék megjelenése a 90-es évek közepétől, meg most ugye a nagy kerekekkel kombinálják a egyszer X sebességes hajtásokat, egyszer 12 vagy egyszer 11 sebességes, meg most már talán van 13-as is, de újdonságokat nem nagyon követem.
1: Akkor menjünk picit vissza a történelemben. Hogyan is alakult ki a mountain bike? Miért pont mountain bike? Mik az előzmények?
4: Hát igazából Amerikából indult ez az egész történet, így a 70-es évek végén, 80-es évek elején. Pár amerikai összeállt, amerikai fiatal, mint például Joe Brees, vagy Tom Ritchie, vagy Greg Bradbury, vagy akár Gary Fisher. Ők olyan nevek, akik vagy kerékpármárkát csinálnak ma is, vagy alkatrészeket, vagy teleszkópokat. Tehát így az első összeálltak, ilyen 60-as évekbeli cruiser bicikliket vettek alapul, ugye a kerékméret miatt, hogy minél stabilabb legyen, és akkor így jöttek lefelé a lejtőkön, és tetszett nekik, hogy esnek össze-vissza, de egyben maradnak, ugye ez a biciklis jellemző általában, hogy hiába leesnek szakadékokba, akkor is felállnak, aztán mennek tovább, amit látunk így a országúti versenyeken is, vagy akár mountain bike-on, és így ugye fejlesztetik el az alkatrészeket, rengeteg dolgokat ők terveztek maguknak, meg ők gyártottak le maguknak, és így ugye alakult a folyamat sorban. Tehát jött az első igazi mountain bike, a Specialized Stump Jumper, 82-ben, ha jól emlékszem most hirtelen, ilyenből is van például majd a kiállításon kettő látható, egy 90-es, meg egy 91-es Stump Jumper, ezek a célvázasok. Nekem amúgy alumínium vázasok vannak, főleg a gyűjteményemben, én valahogy azokra álltam át, a célváztól kicsit elment a kedvem az első montim után, amikor így eltört, meg elhajlott, meg hát ugye az sérülékenyebb, hogy rozsdásodik eléggé. Nálam meg a montizás az ugye ebből jött, hogy Pirisen itt a környék az terepes, meg a szüleim féltettek, hogy országúton nem nagyon országút jutnak italjal az autók miatt. Ez sajnos még most is az elég veszélyes, én országútok is, sőt most utóbbi években inkább országúti volt, mert nagyobb tempót meg hosszabb távokat, nagyobb erőlétet akartam, úgyhogy így alakult ez a montizás nálam.
1: Mennyire jellemző egyébként, hogy a mountain bike-ot rendeltetésszerűen használjuk? Tehát ugye vannak a city bike-ok, amik arra lettek kitalálva, hogy a városban furikázzunk velük, de hát azért a mountain bike-okat is fel lehet fedezni a városban. Gondolom a hegyen azért egy city bike-kal nem nagyon indulunk neki. Vagy hát én ezt gondolom, aztán majd megcáfolsz ebben, vagy sem.
4: Hát emlékszem, amikor én is új volt a mountain bike-om, és mentünk pont az osztályfőnökömmel egy ilyen biciklis túrára, Dolinába, és félvettem a montimat, azért egy kemping biciklivel mentem, és ugye az első nyomvágóban így elestem el, lecsúszott a kerék, tehát nem véletlenül vannak kitalálva a terepgumik. Persze egy trekkinggel vagy városival is ki lehet menni az erdőbe. Ez függ azért sok mindentől, hogy milyen tempóval megyünk, mennyire vigyázunk arra, hogy ne menjünk gödörbe, mennyire kerülgetjük az ágakat. Van például egy jó barátom, vele szoktam mostába tekeregni, és elég sokat jön montizni, de trekkinggel. És mindig beszélem rá, hogy vegyem már egy mountain bike-ot, de még ismerkedik azért a montizás élményeivel, hogy kap egyet kölcsön, aztán remélem megszereti ő is.
1: Miért jobb egyébként a mountain bike? Egyáltalán mi a különbség a trekking, a mountain bike és a city között? Kicsit szakmázzunk, mert nem biztos, hogy minden hallgató képben van az egyes fogalmakkal.
4: Hát én a city bike-okat, tehát ilyen városi biciklit odasorolom, ahol mondjuk sárvédő van, kitámasztó, esetleg csomagtartó vagy előkosár, ami ráülünk és szinte egyenesen tekerünk fel, lámpa, prizmám, csengő, mindenféle kiegészítő van rajta. Ezek ugye a városi közlekedése, nagykerék, flik, tehát majdnem sima külső enyhe mintázattal, és nincsenek rajta ezek a nagy bücskök. A trekking is hasonló, de az azért kényelmesebb, jól ott már szokott lenni, pont a hosszabb távok miatt a teleszkóp elterjedt, vagy rugós nyerekcső, kényelmesebb nyerekni, és esetleg még kényelmesebb testhelyzet. Ott is jellemző azért a sárvédő, de az már ott ilyen levehetős általában, van persze fém is, kinek melyik tetszik. És ugye a mountain bike az meg teljesen más geometria, alacsonyabb vázak, pont az átlépés miatt, hogyha esünk, vagy egyensúlyozunk rajta, akkor jobban tudjuk kezelni a kisebb váz miatt a kerékpárt. A gumik mindenképpen szélesebbek, tehát mondjuk másfélszer-kétszer szélesebbek, mint egy átlagos trekking külső. Vannak rajta ugye nagy bütykök, teleszkóp, egyenes kormány, így körülbelül így lehet jellemezni. És akkor van még az országúti, ugye az meg a hivatalos kos kormány elnevezésű, tehát ilyen halizott országúti kormány, nagyon keskeny vízsli gumi, és akkor újabban még terjedőben vannak, illetve hát nem újabban, már jó pár éve a gravel stílus, ez igazából olyan, mint egy mountain bike, csak országúti kormánnyal, meg országúti kerékmérettel, és így kettő közötti külsővel, tehát ez is egy vízsli gumi, kicsit szélesebb, ez mondjuk egy krinolin gumi, és vannak rajta bütykök. És ez azért jó, mert országúton meg terepen is lehet menni vele.
1: Mit tapasztalsz, mennyire biciklizünk, milyen a biciklis kultúránk, változott ez a kultúra az elmúlt években?
4: Hát ez jó kérdés. Én sokat vezetek autót, és én mindig nagyon nagy ívben kerülöm ki a bicikliseket, ha lehet persze, hogyha jönnek szemből, akkor én inkább lelassítok, vagy jó előre látom általában, hogy ott van valami, és felmérem a helyzetet. Ez nem is a kerékpárosok kultúráját méltatnám most inkább, hanem az autósokét, hogy én azért elég sokat tekertem, meg tapasztalt vagyok, mondhatom magam tapasztalatnak, de van olyan helyzet, amikor az országúton megijedek, hogy Úristen, de közel jött, és elmegy mellettem az autós 20 centire, és nem azért, mert jól tud vezetni, és jól érzi a kocsi határait, hanem mert nem méri fel a terepet, mert látom, hogy hogy mennek, vagy előznek, mert mindenképpen meg kell előzni, hiába 30-40-nel megyek országúton mondjuk, szemből megjönnek, és van nagy fékezése, minden. Szerencsére karamból még nem volt meg semmi baleset, de azért veszélyes helyzeteket csinálnak. Országúti soknál meg én már azért 44 éves leszek hétfőn. Köszönöm szépen. És én még mindig azért előre szoktam köszönni. Átérzem a helyzetet, amikor még országútin valaki csak arra koncentrál, hogy jó legyen a fordulat, meg minél nagyobb erőt vigyen át, mert arra azért koncentrálni kell. Egy rendkívül összetett feladat az egész kerékpározás, főleg forgalomban, de azért mindig kerítek időt arra, hogy kész fejemmel incsek, vagy biccentsek a fejemmel is. Sokan vannak, akik nem köszönnek vissza, ami ilyen kicsi etiket, vagy udvariasság, vagy egy elismerése a másiknak, hogy egy sportás jön végig rendbe, de igazából még, hogyha valaki fut, vagy nem is tudom, őrkocsolyázik, nekik is ugyanígy szoktunk köszöngetni. És igazából én csak azon bosszantom fel magam néha egy kicsit, amikor szemlátomás fiatalabbak mennek, és nem köszönnek előre, de ez én egy ilyen problémám, ugye. Az mindenképpen dicséretes szerintem, hogy terjed a kerékpározás, a munkába is sokan használják a kerékpárokat, meg egyre jobb ez a túrázási hajlam is Magyarországon, itt trekkingek, meg fitness kerékpárok. A montizást azt úgy látom, hogy kicsit talán háttérbe szorult, pedig szerintem a kerékpározásnak a legszebb, legtermészetközelibb műfaja, ami igazából nem csak állékötességet követel, hanem egyensúlyérzéket és az ügyességet legjobban a mountain bike fejleszti. Ezen kívül teljesen más az élménye egy másfél órás erdei tekerésnek, mint egy 3-4 órás esetleg egy cukrászdával vagy kávézással összekötött országútnak.
1: Mikor mondjuk egy kerékpára, hogy az jó, hogy látod?
4: Hát most lehetne mondani, hogy ártól függ, felszereltségtől függ. Nekem vannak olyan bicajam, amiket nagyon olcsón vettem, tehát 10-20 ezer forintért ugye használtam, de mégis amikor tekerek velük, akkor egyszerűen vigyorgok, és mosoly van az arcomon, és örülök, hogy itt a mindenit, hogy egy 90-es bicikli, egy nagyon béna fékkel, ami mai fékekhez képest kb. Nem tudom, 10%-nyi hatása van, de mégis ugyanazon a terepen úgy tudtam menni vele, hogy örömöt csalt az arcomra, mosolyt a csalt az arcomra. Tehát nagyon sokat számít az, hogy milyen biciklivel tekerünk, hogy az, hogy nekünk tetszen. hogyha egy olyan biciklivel megyünk, ami nekünk tetszik, vagy ránézünk és jó érzéssel tölt el, az az embernek egy akkora extra többet, hogy jobb kedvel és nagyobb önbizalommal, nagyobb lelkesedéssel teker. Persze a felszerelés is fontos nagyon. Hát többféle gyártók vannak, teleszkópok tekintetén is, meg hajtáslánc székrendszerek tekintetében is. Most nem akarok nagyon reklámot csinálni, de úgyis mindenki ismeri a Shimano-t, én a Shimano-ra esküszök. Van persze szem, meg kampanyoló, meg mindenféle egyéb márka is. Nekem azok nem jöttek be a Shimano-k, főleg így, hogy ugye amikor felújítok egy biciklit, akkor látom a minőségét, és látom a konkurencia minőségét is, meg a Shimano-nak is. De hogyha mondjuk jó kerékpárt akar venni valaki mostanában újonnan, akkor érdemes mindenképp megnézni egy szakkereskedést, egy hazai boltot. Nagyon sok mountain bike bolt van. Érdemes utána nézni a márkának, hogy mit kinézünk egy bizonyos feliratú biciklit, ami mondjuk egy márka néz. Mindenképpen nézzünk utána szerintem, hogy milyen a hírneve a bicajnak, milyen múltja van a gyártónak, honnan származik, mivel van szerelve. Kicsit olvassunk utána, mielőtt vásárolunk, és nézzünk meg több bicikliboltot. Pesten is van egy csomó, meg Dabason is, ugye?
1: Neked van egyébként kedvenced a gyűjteményben, ami valamiért kitűnik a többi közül a számodra?
4: Hát ez nehéz kérdés, mert igazából a kategóriákra szoktam osztani ezeket, de pont írtam egy cikket a Bike Magnak, illetve interjúztunk is, és akkor ott kérdezték, hogy melyiket hagynám meg magamnak, hogyha csak egyet választhatnék, és nem tudok csak egyet választani. Mountain bike-ból a fő montim, amivel a legtöbbet tekerek, azt mindenképpen meghagynám, az egy 2011-es Trek 8500-as, ilyen nagyon szép bronz-fekete színben, ilyen bronz-homoparán színű fekete változat, és azt igazából 2011-ben láttam meg Cellamzén, a Kaprumban, Ausztriában egy kerékpárboltban, és így néztem, hogy jól néz ki, és biztos nem lesz ilyenem. Aztán pár év múlva sikerült megvennem a Budapesten a Trekboltban. Az a kedvenc országútiból meg egy 2000-es kiadású Klein Quantum Race-en van, egy fehérező színű. Hát ezzel jártok a legtöbbet országúton, ez nagy kedvenc.
1: A bakancs listán van még olyan kerékpár, amit nagyon-nagyon szeretnél, de egyelőre nincs ott a gyűjteményben.
4: Jó pár van azért sajnos. Leginkább, tehát az abszolút most wanted, amit leginkább szeretnék, az egy 96-os Mongoose Amplifier 2 Team. Az egy akkoriban DH bicikli volt, tehát ez a downhill, amikor lejtőn lefelé sziklákon, gyökereken, letöréseken át jönnek a versenyzők. Akkoriban nyertek fel a mongózosok bajnokságokat, meg világbajnokságot is, és azt a vázat én nagyon régóta hajkurászom, és egyszerűen lehetetlen megvenni kb. Tehát sehol se találok. Nem, hogy Magyarországon, de külföldön, fórumokon sehol sem. Ez mindenképpen egy ilyen szent kreál lenne, meg van egy másik amerikai gyártó, a Yeti, ott a 303 DH az olyan, hogy az is egy downhill bicikli, és ilyen nagyon fantetes.
1: Hát kívánom, hogy legközelebb már arról is tudjunk beszélgetni, hogy ezek is ott vannak a gyűjteményben, most azonban a gyűjtemény Köszönöm. Nagy részét láthatja a közönség, még egyszer mondjuk el, hol, mikor és mire számíthatnak azok, akik ellátogatnak ezen a napon Pilisre.
4: Május 27-én szerdán lesz a kihívás napja, akkor nyitjuk meg a kiállítást a művelődési házzal, és egészen vasárnapig várjuk a látogatókat. Lesznek tárlatvezetések is, az első az szerdán 19 órától, és két másik lesz majd szombaton, egyik délelőtt, másik délután. Szombaton gyereknap is lesz Pilisen, nagy rendezvénysorozat, mindenféle program lesz, úgyhogy érdemes kinézni, ami pedig látható lesz így, hát körülbelül 1982-től 2016-ig bezáróan mountain bike-ok, országútik, rengeteg olyan kerékpár, ami itthon is különlegesik, de akár külföldön is ritkaság számban megy, főleg ilyen állapotban. Azt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy a legérdekesebb dolog itt talán, hogy ezek a kerékpárok körülbelül gyári állapotúra vannak szedve, tehát mint tisztaságilag, mint felszerelésileg úgy vannak, mint hogy jöttek volna a szalomból, vagy a gyárból, csak éppen ugye kicsit patinás valamelyik, de van olyan is, amiről nem mondjuk meg, hogy használt mondjuk. És én amikor szerveztem a kiállítást, akkor csináltam egy ilyen kis bemutató anyagot, akkor utána néztem, hogy hol vannak állandó kiállítások. Hát Amerikában van két darab mountain bike kiállítás, nagyobb, amit találtam, illetve Európában még egy-kettő. Ez mindenképpen egy olyan rendezvény, ami azt hiszem mondhatjuk, hogy hát kicsit lehet a túlozott, de az egész világon azért ritkaság számba megy. És aki eljön, az valószínűleg kedvet kap majd a kerékpározáshoz. Várom minden látogatómat, meg a tálatvezetésre is a érdeklődőket szeretettel.
1: Miklós Róbertnek köszönjük szépen, sok sikert, sok látogatót kívánunk az alkalomhoz.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Adásunk záró akkordja szokás szerint Illy Noémi és egy izgalmas krimi.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Illy Noémi, a Dabasi Halászboldizsár városi könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Ja, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Most már tényleg csodálatos az idő, úgyhogy egy csodás időhöz, egy csodás hétvégéhez egy szuper könyv is dukál. Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Zajác D. Zoltán könyveit már lehet, hogy ismerik a hallgatók. Van egy sorozata, a Balaton sorozat, ami igazi retro sorozatnak számít. Már megjelent belőle 5 kötet, és most pedig a 6. Egy igazi retro, nosztalgikus, de azért legfőképpen klasszikus, izgalmas krimi, vagy így egyszerűen csak krimi, ahogy Nyári Krisztián is fogalmaz. Egy végzős gimnazista, Lovász Petra története elevenedik meg a Ködös Balaton című kötetben. Délután futni indul a balatonfüredi sétányon, de soha nem tér vissza. A rendőrség hiába kutatja át utána a tópartot, csupán egy fél pár cipőt találnak, a lánynak nyoma veszett. Az emberrablás mellett hamar felmerül annak a lehetősége is, hogy Petra önszántából távozott. Amikor azonban kiderül, hogy az édesapja, a szovjet űrprogram egyik kutatója, az eset az országos rendőrfőkapitányságon landol, és természetesen az eddig megismert szereplők kezdenek el nyomozni, úgyhogy érdemes az előző köteteket is elolvasni, nagyon gyorsan lehet vele haladni, azt el kell, hogy mondjam. Tehát Bogdán főhadnagy, Adorján Máté és Lendvai Laura, pszichológus karöltve beleveti magát az ügy felgöngyölítésébe, nyomókból és a gyanúsítottakból nincs hiány, nem úgy tűnik, mint Zsák utcába vezet, és hát kérdés az, hogy vajon hova tűnhetett a lány, egyáltalán életben van-e még, és ha igen, sikerül-e a rendőrségnek időben a nyomára bukkannia.
0: Krimikért is érdemes ellátogatni a Halászboldizsár városi könyvtárban. Noémi, te is szereted a krimiket, most olvasol valamit?
3: Igen, én pont ezt a Ködös Balatont olvasom, de általában ugye több szálon futok, tehát több kötetet is szoktam olvasni, de a krimiket mindenképpen nagyon szeretem, éppen azért, mert hogy elgondolkodtatók, illetve megpörgetik az agyamat, hogy vajon mi lehet a megoldás. Úgyhogy nem mindig azért olvasunk krimit, mert vérre vágyunk, vagy valami ilyesmi, hanem mert tényleg mozgalmasak. És ez a sorozat, ez kimondottan gyorsan olvasható, izgalmas, jól megírt sorozat.
0: Olvasunk jó könyveket, olvasunk jó krimiket, és ezért térjünk be a Halászboldizsár városi könyvtárba. Noémi, köszönjük szépen, jövő héten egy gyermeknapi kötettel várunk vissza, hiszen a gyermekeket ünnepeljük majd. Köszi, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm, és mindenkinek kellemes

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet ért.
1: Éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.

0: szolíd árakon.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
4: Volkswagen. Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News,
7: magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivadarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
8: Lelátó extra!
9: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Május 27-én szerdán rendezik meg a kihívás napját ismét Magyarországon, ahol több település is csatlakozott az idei évben, köztük Dabas. A megmozduláson a Szevit klub is aktívan részt vesz, hiszen reggel 9 órától már egy kerékpáros túrát szerveznek, fél 10-től pedig Tai Chi programon lehet részt venni a Nemeskúria zöldjepén, este 19 órakor pedig szenior örömtáncot tartanak az Hubo arénánál. Napközben a Kossuth általános iskola is számtalan sportprogrammal várja a fiatalokat és az időseket. Futás, fitball, néptánc, röplabda és még számtalan különféle sportprogram színesíti a napot, ami reggel 6 órakor indul. Részletek Dabas különböző közösségi felületei. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezik.

0: érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobost.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Emlékszem, mint ahogy lennék, egy kocka tök meleg, koktél az apré, míg nem jön az éjfél, táncoltunk, nem voltunk észre.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Töltsd velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: It's like we're still in the bar and sing along to Oasis.

0: zene. A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkárnő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lébai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá, Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Janasúcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivadarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

ez a közelebb jössz, azt te hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: I can I say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: az ország szívében együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Ophelia. 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a magyar közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivadarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágerei.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, története. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.

0: hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások, a Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivadarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: Lelátó extra!
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 4 csapat számára még nem ért véget a 2025-2026-os NB3-as idény. Délkeleti, az északnyugati, tovább a délnyugati csoport 3 bajnoka, a Monorese, a Gyirmót FC Győr és az FC Nagykanizsa, valamint az északkeleti csoportban másodikként záró Bacsó Beton Cigándese várhatta az osztályozó sorsolását, amit kedden délelőtt meg is tartottak. A Magyar Labdarúgó Szövetség Kánai úti székházában meg is tartották a sorsolást. Gellei Imre, korábbi szövetségi kapitány, aki elmondása szerint edzőként maga is 3 osztályozós párharcban ült a kispadon, elsőként a Gyirmótot húzta ki, ellenfelének pedig a Monort. Ezek után az is biztossá vált, hogy a Nagykanizsa Cigánddal méri össze erejét. A kérdés csak az volt, melyik együttest kezd otthon. Erre is hamar választ kaptak, a Zalaiak lesznek az első felvonás pályaválasztói. Az oda-visszavágos párharcoknak már az időpontja is megvannak. Az első mérkőzéseket május 31-én vasárnap, a visszavágókat egy héttel később június 7-én rendezik. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Igazi zenékkel, félévszázad legnagyobb sláger.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
5: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod. Bárhol hallgathatod.
1: www.radiodavas.hu.
2: So we are in yes. I just wanna swim in you.
0: 93.4
1: Rádió

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia, az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást.

0: nyilatkozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások, a Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kulja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szállodában a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivadarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Az zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Megrepett a jég alattam, nyakig a nyárba szakadtam, fenn vagyok haver a magasban, nem kell más.
1: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: majd itt marad. Maradnánk még, de nincs időnk. Hozzáérnék, de nem szabad.
1: Ami szavakkal elmondhatatlan,
2: értelmet nyer egy dalban.
1: A zene többet ad.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárokban. Között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkárnő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lébai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke

0: a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békás megyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Janasúcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivadarok is kialakulhatnak. A csúcs hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legjobb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon. Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútoráruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: rádióda bas.
1: Az otthon hangja.
2: Sállap ászáz lány vár rám, nem már láttuk egymást már fast life pillanó, ez noh kány sztár várja, Wellenstein und Designer. Rektek, tek, tek, tek, a krám tverke, na mindegy, gyújtsatok még egyet, este van reggelre szétest.

0: a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: madárok is otthonosan mozognak.
1: 93.4 Rádió Davas. Éjjel 2 óra van.
2: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a magyar közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érse